0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a klub hangulatért pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a Top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóta Biggyellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt hozom nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze. Ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most a 14-szeres Grammy-díjas szupersztár Taylor Swift. Ha valaki azt mondja, hogy a tökéletes rádiózene nem létezik, akkor Taylor Swift azt mondja, hogy fogd meg a mikrofonom, és megmutatja, hogy igenis. A szívemnek nagyon kedves lett egyébként a hozzá készült videoklip, mert több személyes kedvenc hírességem is feltűnik benne. Például Louis Capaldi, Cillian Murphy, Graham Norton, ír humorista, Taylor Swift volt egyébként a rendező. Ez az Uplight.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Metzger Viktória folytatásban, Nagy Bogi Des és a Jól leszek újra az ő remixében szól. Egyébként most 2 dal is pörög nálunk, ami Metzger Viki Nagy Bogi kollaboráció, ugye a másik a Miss Mooddal közös Éden, aminek a videóklipjét már majdnem 500 000 megnézték, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Az éjszakai műszakhoz hozom most ezt a Rádió 1.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az estit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce, amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ezt szól nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Sam Feld például, akivel barátságot kötöttünk a születésnapi fesztiválunkon, nagyon sok mindenről mesélt, például elárulta azt is, hogy szerinte miért olyan jók a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy...
1: Én ugyanabban a bárban kezdtem, Bredában, ahol Tiesto. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Feld, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

0: Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Mozgó büféket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Napközben többfelé számíthatunk felhőkre és kisebb esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartottak a mozgó vendéglátó egységeknél. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai országszerte több mint 400 büfékocsit és food truckot vizsgáltak. Az ellenőrzések több tucat esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat. A szakemberek több esetben lejárt szavatosságú vagy nem megfelelően jelölt termékeket is találtak. A kiszabott bírságok összege több mint 17 millió forint volt. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése. Fejlesztik a közvilágítást Magyar Hertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 23 millió forint vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e. Távozik a PVSK Mecsek Fűszértől Hol Gábor. Az OB1B-ben szereplő vízilabda csapat 19 éves játékosa ösztöndíjat nyert egy kaliforniai egyetemre, ahol pénzügyet tanul majd, és a vízilabdázást is a tengeren túlon folytatja. Gázhálózati munkákat végeznek a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár van érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzár van érvényben, a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLOR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület. Között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az

0: ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagymondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
2: Kisiklott az életem.
1: Jó, igen. Eszed magához ölelt 6 kiló villamoskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefekült hátul a kanapén.
2: Valami az egy kis megformít.
1: Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
2: Hol vagyok a listáról?
1: Örök fogyasztóként és...
3: A legnagyobb rajongóként.
2: Egy Matuzsálem.
1: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
2: Ez életműdíj, vagy nem tudom.
1: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk. Ez egy nagy dolog, nem?
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt,
3: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
4: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
3: A kettő év az a minimum. Ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval...
1: Ezek ATP.
3: Én azóta viszem.
1: ATP igen, pontokkal járnak, vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
3: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek. És ebből lett egy nagy világsiker.
4: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
3: Nincs, ilyet még nem láttam.
4: Egy cukrászában?
2: Egy csoki táblában vésték a nevét.
1: Igen. Albánok hányadikok lettek?
3: Nem tudom, hogy benne vannak el.
1: Ugye van ez a híres albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, teljesen
3: más kategória.
1: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
3: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylalttal kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
1: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
3: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, igen, viszont én egy elég spontán ember
2: nagyon
3: vagyok.
2: Nagyon jól megismerhettünk különben.
4: Biztos, hogy egyén nyugodtan tovább.
1: Te csak egyén. Visszatért.
4: Miért?
1: Megszólalt.
3: Eszter kimászott a körtés
1: dobozból. Kolumbiai csokoládét hozol?
3: Igen. Én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
1: Abból ki kell menni, vagy meg kell rendelni?
3: Nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
1: mit
3: nem kell ezért.
1: Mit tud a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek. Vagy a
2: kiszatani súlyom csokoládéra.
1: Igen, tehát mit tud?
3: Nekem például ugye maga azok az ízigyek jöttek be benne. Egyrészt egy van benne benne egy pici gyümölcsösség. Szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fajlatot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában a csokoládé fajlaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
1: Ez a kolumbiai fehér a csoki kérdezik, hogy
3: nem.
1: Igen, most mondjuk utána megeszem két.
3: És hozzánk csak csokoládé érkezik a dobozba.
1: Kokoládé.
2: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
1: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk kijelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
3: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
1: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
3: Sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem a lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot. Aha. Ott mindenkinek helyben, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
2: de
3: viszont én ezt nagyon preferálnám.
2: Vagy ezért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
3: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládé fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
4: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
3: Akkor adnánk többet.
1: De voltok csalni, várjál, tehát hogy...
3: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészíti neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de...
1: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát a Nagyika megcsinálta neki, ezt benevezett a Nagyi fagylaltjával.
3: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
1: Hogy
3: oda meg kell
1: minden.
3: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert
1: nem
3: lehet, hogy kiúzol egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
1: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virst is fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
3: Igen.
1: Tényleg vannak meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
3: Mindenképp trendek mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
1: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
3: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondják, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
1: Mi most a specialitásod?
2: A rágógumi.
1: Mi most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél, nem?
3: És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
4: Unikorn is
1: vagy? Ez a kápia málna, erre gondolok. Azon dolgoztál, nem?
3: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna például a fagyladot.
1: Kápia paprikából.
3: Kápia paprika és málna.
1: És hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
3: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát, is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jól
1: és
3: működik.
1: És működik együtt a két abszolút íz. De ez így működik. A fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
3: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
1: De azt nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
3: Ez a fagylalt az lett, aki először úgy meghallott, hogy hú, kápia mála, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés.
2: Csak azt mondták, hogy mennyire
4: finom. Nem merik megmondani, az a baj.
3: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
1: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit
3: így
1: tegyünk.
3: Van,
1: javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom, mindenféle cuccot amúgy belekevernek, aztán hadd szóljon.
3: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylalt készítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség. Hogyha ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyjukat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyest javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
1: De nem fogja megvenni a mangó darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges színezékelát.
4: Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
3: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylalt készítő cukrászda, vagy fagylaltozó, ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem azt, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
1: csak
3: lesz.
1: Csak térfogatnövelővel fel van fújva.
3: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
1: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombosz 12 000 forintért.
4: Igen,
1: 150 000-ből fagyizik.
2: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
1: Ez így nagyon változó,
3: én azt
1: nem?
3: gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
4: De akkor nem vagy drágább.
3: Nem, azt gondolom, hogy abszolút nem.
1: De hogy jön
3: nem.
1: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
3: hogy
1: készítsd.
3: Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
2: Viszont
3: sokkal többet szeretnének keresni rajta, ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forinté, 250 forinté, a kevésbé jó minőségi fagylalt, ennek mondjuk volt a feléért is. Most már pedig azért rájött minden fagylalt készítő vagy fagylalt értékesítő, 50 forintra odaadom olcsóbban, és olcsóbb vagyok. És akkor igazából azt látja abból a vevő is, hogy hú, hogy az milyen nagy, és az milyen jó gombóc. Szóval nincs már azért akkor a különbség. Szóval azt már nem lehet mondani, hogy a fagylalt fogyasztó közönség azért nem veszi meg a minőséget, mert drágább, mert nincs már akkor a különbség az értékesítési pontoknál.
1: Én nem szeretem, Ádám, én embert nem hallok ennyire lelkesen beszélni a fagylaltról. De egy külön univerzum vagy. Tehát te vagy maga a fagylalt univerzum. De tényleg, tehát ez nagyon, nagyon szeretem.
3: Ez igazán jól esik amúgy, mert én amúgy imádom ezt, és hogy én nagyon régóta érzem azt, hogy és olyan bátrabban beszélek erről mostanában, hogy én azt érzem, hogy nekem az alapanyag az életre kell a kezembe. És én ezt nagyon-nagyon ezt szeretem.
2: Ez
3: az utolsó tojásra.
4: Csak kevésszer.
1: Na, hogy mondja a fagyis viccemet. És minden azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a fagyjáros. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
3: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát
1: szóval
3: is megcírozzuk.
1: Ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Az... Nekem semmi, hogy 25
4: millió sokat beszélgetni. Nem érdekes, nem, hogy levédek.
1: Kösz
4: szépen! Egy Málda csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
3: Csinálják nektek?
2: Nem.
4: De!
2: Nem.
4: Miért?
2: Nem,
4: már a csülkös pacal.
1: Ne menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger fagylalt irányába. Az nagyon proli.
2: Velem tartasszám kontaktust.
3: Az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Na, most ugye, már nem
2: ja. Nem vagyunk még ilyen beállap.
1: Igen.
4: Ember egy kiló volt.
1: Na jó, mit kérsz tessék? Kérhet egyet?
2: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
1: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ugye megcsinálja, Ádám megcsinálja neked.
2: Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
4: Jó.
2: Valami, nem, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
4: Az jó, medvehagymás jó. Medvehagyma libamáj.
2: Jó. Tessék, jó, ez lesz a Rákóczi dara.
1: Jó,
2: jó, én hát Balázsnak valami ott
1: képzelek. Egy májkrémeset.
2: De Balázsnak egy ír kávét kérek.
1: Egy ír kávét, én kérek egy
4: jó.
1: Egy ír kávé.
4: Jó.
1: Az egy kicsi viszki, kicsi csinálunk. Kávé, egy ír kávé.
3: Ilyet vagy csinálunk is amúgy.
2: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
4: Restem báj.
2: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
2: Kovászos uborkás.
1: Ú, az jó, kapros kovászos,
4: az biztos, hogy van. Persze, ezt meg csinálnak egy csomó helyen.
2: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
1: Mit kóstolunk, Ádám? Még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
3: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi mogyoró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi mogyoró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
1: jó,
3: nem abból
1: csak
3: készül.
1: Akkor eszem körtét,
4: rost.
1: Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt a körtét
3: szeretem. Akkor
1: jó. Nem vagyok hajlandó más
3: típusú körtét. Látod, hogy milyen jó színem van, most érkeztünk haza vele.
0: Volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
12: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Csak két tó ajánlott fürdőzésre Baranyában. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak kis tóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Egy hetes akciót tartott a rendőrség június 1-e és 7-ek között a közutakon. Ennek során elsősorban a kétkerekű járművel közlekedőket ellenőrizték. A Roadpol akció eredménye szerint még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen. Összesen 267 esetben kellett intézkedni azért, mert a járművilágítása nem volt megfelelő. 134-en nem használták a bukósisakot, 53 esetben pedig a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. Az egyhetes akció során összesen csaknem 3400 esetben volt szükség rendőri beavatkozásra. Új érkezőt jelentett be a Carbonex Komló kézilabda csapata. Az együtteshez Jávor Sebestyén csatlakozik balátlövőként. A 28 éves játékos legutóbb a Mezőkövesdi csapatot erősítette, ahol 132 góllal házi gólkirályként fejezte be a szezont. Ezelőtt játszott a Dunakeszi, a TFS-e és a Budakalász együttesében is. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei meccsek ralli. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A Rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Na itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, helló, drága hallgatók!
5: Szevasztok, jó reggelt mindenkinek!
4: Jó reggelt, helló Juli, helló Feri!
6: Helló!
4: Jó reggelt mindenkinek, gyerekek, bocsánat, itt még jön valami vissza.
5: Nem baj, nyerd le, az a fontos.
4: A reggeli.
7: Buvákorcs.
4: Igen. Mi újság van?
5: Micsoda szép csütörtökre ébredtünk, gyerekek.
4: Na.
5: Végre hűvös, végre eső, mindenütt kivéve hol?
4: Nem
5: hol
4: esik.
5: Meg nálunk öt csepp esett, pont Julival reggel dumáljuk, azt mondta, hogy Vekerlét és Kispestet.
7: Elmosta az eső.
5: Elmosta az eső, érte, szügyiggázolt mindenki, ahogy hívják be, a vízbe. Mondom, tegnap én is hazaértem, este nézem, óriási fekete felhő. Ez az.
7: Valaki,
5: és így tovább ment.
7: Nálunk gyönyörűen leszakadt az éjszaka, sőt, annyira, hogy volt vihar is, tehát dörgött villám.
4: Hú, nekünk is óriási vihar volt. Ilyen éjjel, ilyen egy-kettő
7: felé. Igen, és nem is, idén még szerintem nem is volt vihar, vagy így nem is hallottam nagyon, hogy dörgött villám lett volna, úgyhogy csak így feküdtem az ágyban, hallgattam, hogy a polikarbonát tetőt veri az eső.
4: Nagyon jó volt, tényleg.
7: Én nem szeretem. Mint egy kis dobos.
4: Gyerekkoromban nagyon féltem a vihartól, de most szeretem. Nagyon szeretem a vihart.
7: Mikor fordult, vagy miért fordult?
4: Gondolom felnőttem.
7: Ja.
4: Ahogy félsz egy csomó mindentől, amit a ágy alá benézel, hogy van-e valami szörny, hogy a szekrényből kibújik elő, de valahogy felnősz, és akkor már annyira nem félsz. Villámlott, dörgött, nagyokat szólt, nagyon jó volt. Fú, esett az eső, én nagyon élem a vihart. Nagyon szeretem.
7: Olyan érdekes.
4: Bevilágítja a szobát, és így villámlik. Nagyon jó.
7: Akkor annyira dörög, hogy belerezonálnak az ablakok.
4: Igen.
7: Amikor kisgyerek voltam, akkor apámmal mindig kiültünk a teraszra, és akkor onnan néztük a vihart, és akkor ez így nekem egy ilyen alapélmény lett, hogy a vihar az jó dolog, mert akkor ez egy ilyen idő apám volt.
5: Akkor tehát, innen viszont a vonzódás a polikarbonát tető
7: iránt. Igen, minél hangosabb, minél jobban szóljon.
4: Igen, abszolút, tényleg jó volt. Gyerekek, 8 nap, 19 óra, 44 perc és nyári szünet.
7: Alig hiszem el, hogy ez eljött. Nagyon durva. És jövő héten érettségi. Szóbeli érettségi időszaka. Most kezdődnek a szóbeli. Úgyhogy megyek májkrémes kenyeret kenni.
5: De mindenkinek te kensz ilyenkor?
7: Hát most igen, ott lesz ugye a vizsgabizottság, úgyhogy be kell nekik vásárolni, le kell főzni a kávékat, hogy jól érezzék magukat.
5: És májkrémes kenyeret fognak kapni?
7: Nem májkrémes kenyeret, de szendvicseket, meg ilyesmiket, ilyen ellátmányról nekünk kell gondoskodni, hogy pár szülővel összeállunk.
5: Várjál már, szóval jön a vizsgabizottság, és akkor azt mondja, hogy kedves szülők, legyenek kedvesek szendvicset meg kávét adni, vagy ez ilyen kötelező aranyoskodás?
7: Ez egy ilyen kötelező aranyoskodás egyébként, bár én az én időmből nem emlékszem ilyen.

0: fél tizenkettőre adatot kérni a sulihoz, mert ugye estig mennek az érettségig, hétfőket szerda, kettő hét múlva. Tehát így mondom, hogy 23 vagy 22, 23, 24 hétfőket szerda, az lesz a szóbeli érettségi. Igen, nálunk ugyanez. Szendvicsek és kávé, küdítők,
1: pogácsák,
0: kistába ki az érettségizőknek, mi ez a szőlőcukor, és így tovább. Hát ez
2: majd ilyen meglátjuk, gyerekek. Amikor miénk érettségiznek, hogy mi kenjük ott
3: hallod,
2: a vajos kenyereket.
3: Majd figyeld, hogy kenem a kenyeret. Figyeld, hogy mennyi kenyeret fog megkenni. Hány szendvicset készítek?
1: Ha ezen múlik, hogy átmegy a fiat.
2: Igen, Laci, biztos, Laci tudsz intézni 800 szendvicset?
3: Biztos, hogy nem, gyerekek. Biztos, hogy nem.
0: Hamar oda értek ti is most már.
3: Hát még azért van idő, mi másodikos a Beni. Még 2-3-4, azért még 3 év. Jobb repül, persze, de még azért úgy nem.
2: Hát ha másodikos,
3: másodikban megy.
2: Ja, azt hittem, mert mondom, ha 3-4 évig még második után nem. Oda jár, akkor az hosszú lesz.
3: Nem, szeptemberben másodikos. Ugye neki egy nyelvi éve volt, plusz évesztes, tehát hogy kicsit...
0: Van még így, idő.
3: Van még idő, másodikban megy majd szeptemberben. Azért az még úgy...
2: Akkor még 3.
3: Még 3 év, így van. Igen, 10 nap is rövidülnek a nappalok, írja valaki. Ez is igaz. Ez is igaz egyébként. Tényleg így van. Fura módon még bele se. Kezdtünk a nyárba.
2: Hogy ez milyen fölháborító? Tehát, hogy még így annyira nyaltál bele a nyárba, hogy hétvégén volt egy mit, egy nyír kávé, érted? Vagy akár micsoda.
1: Kettő.
2: Tehát még nincs, igen. Még nem volt strandolás, még nem volt, nem tudom, bulizás, és akkor már fordul is. Hát rohadék.
3: Igen, hogy... rövidülünk. Mire augusztusban látod, hogy már nem 9:30, hanem 3:49.
1: Ja. De elképesztő, igen, az, hogy este 9-kor még kimész így a kertbe, és még világos van.
3: Igen.
1: Nagyon bírom. De ti ilyen nagyon Beach Boyban vagytok mostanában.
3: Beach Boyban nyomjuk, persze. Nagyon, hát ez már nyár van. Mondjuk ma pont nem, mert ma 20
1: ma
3: fok
1: nem.
3: Lesz.
1: Igen, ma kicsit borotválós ez a szél.
3: Nem baj, most azért jó meleg volt, most egy kicsit véget ér, az rendben van.
1: Én nekem ez üdítő, ez az időszak.
3: Gyerekek, és futballvilágbajnokság indul.
2: Wow!
3: Azaz. Úgyhogy megtehetnénk tippjeinket.
2: A végső győzelemre?
3: Végső győzelemre nyithatnánk. Táblázatot első háromra is, döntőre is, mindenre tippelhetnénk.
1: Egyébként nyomtasd egyrészt, másrészt meg Szilárd is küldött meghívókat.
3: Én leiratkoznék arról az e-mailről, de nem tudok.
2: Én töröltem a francba.
3: Én is törlöm, de szólni fogok, hogy vegyem már le erről az e-mailről.
1: Van most egy ilyen céges játék, úgyhogy...
3: Erről szeretnék nagyon leiratkozni.
0: Benne vagyok.
3: Jaj, én is benne vagyok. Ú, jaj, de jó, hú, de játszani.
1: Meglepetés nyeremények vannak, úgyhogy hát én feliratkoztam.
0: Én is.
1: Ez ugyanolyan, mint a darts verseny.
3: Szóval majd vegyenek le az e-mailről.
1: De miért egyébként zavar?
3: Nagyon.
1: Annyi jön?
3: Aha.
1: Tényleg?
3: Borzasztóan ideges, persze, hogy vegyenek már le. Egyet kirakott rá.
2: Én meg se nyitottam, és már 4-szer jött.
3: Állandóan. És jön ezek a jópofáskodások, tudod. Jaj, légy, engem is vegyél föl, Józsi. Én is nagyon játszanék, Kati. Hol nem fosom le, hogy Kati játszaná?
2: És hát, miért olva válaszol?
3: De játsszál, Kati. Tehát Kati úgy játszol, hogy akarsz, csak szedjetek le erről az e-mailről, naponta 4 ilyen. Jaj, de jó, már nagyon várom ezt a játékot. Én is játszanék. Elvira a könyvelésről. De jó, Elvira, hát akkor játszál, csak hagyd békén az e-mail címemet. Úgyhogy kérvényezd, Léci, hogy de majd te bejön a Szilárd, akkor megkérem, hogy...
1: Iktatjuk.
3: De ráadásul a magán e-mail címemmel vagyok fönt, azt nem értem, tehát nem céges, mert nincs nekem a rádió, hogy sem veszem.
1: Mert Szilárddal van cégesed is valahol.
3: Ja, de akkor nyomozott utánam tovább, és azt mondod, hogy nem menekülsz, Bali, fölraklak a cégessel.
1: Egyszer odalépett hozzám, és gyanútlanul megkérdeztem, hogy... Mi a baj?
3: Hogy?
1: A címe pedig gyanútlanul kiadtam.
3: Jó, akkor...
1: Ezt felírta egy kis cetlire.
3: Legyen már egy ilyen törlés. Hadd jöjjek le erről a céges jópofáskodásról.
1: Rak spambe.
0: De egyébként nem értem. Botrányos. Miért a válasz mindenkit nyomják meg az emberek? Tehát én amikor válaszoltam a Szilárdnak, aki fölkért, hogy ha van kedvem csatlakozni, akkor válaszoltam a Szilárdnak.
3: Mert ahhoz már agy kell.
0: Ja, értem. Mert hogy én nem írtam, tehát az én e-mailemet például nem látja csak a Szilárd.
3: Azt, na,
0: mert
3: hát,
0: hogy
3: tőled
0: miért
3: nem
0: látná
3: jön.
0: Még a 38 kolléga?
2: Igen. Hogy akarok játszani, ez senki másra nem
0: így
2: tartozik.
0: Így van. Válaszoltam a Szilárdnak. Na jó, mindegy, oké.
3: Igen. Na, azt mondja, hogy tegnap az utolsó megszállás virágillet, 1000-szer hallgattam vissza, Feri állapot egész sokat javult, jók vagytok, köszönjük.
2: Senki nem jelentkezett még, hogy érintve érzi magát?
3: Biztos,
1: ami késik, nem úlik.
2: Jó, azért, igen.
1: Ugye,
2: kicsit gondolkoztam rajta délután, hogy majd miket fogunk kapni, érted?
3: Lesz.
2: Hát Istenem, ez van.
3: Nem baj, gyerekek, fizetjük, amit kell, nem érdekes, jó volt. Ez a lényeg, hogy
2: megérte,
3: nevessünk, gyerekek, ez számít. Nézem, hogy nem indul a motor, 6 óra 18-kor, nem, hát csak a Feri jött motorral, most mi nem jöttünk motorral, már hogy én nem jöttem motorral. Tegnap megérkezett a takarítógép, amit nyertem tőletek, Patika kis gép, 1000 köszi. Ezt Ádám küldte nekünk.

0: Eddig nagyon, igen.
1: Hát az a porszívó.
2: Ja, az. Ó, oké.
1: Az egy hónapja volt, három hete volt.
0: Főrmosó porszívó. Hát figyeljetek, azért az utóbbi hetekben nem lehet panasz ránk ilyen ajándékügyben, mert tényleg fújtuk az órát, most is százezrek vannak, akkor volt ugye az amerikai utazásunk, a takarítógépek, rettelt mennyiségű ajándék van. Jók vagyunk.
2: És képzeljétek el, ugye annyit beszéltem erről.
1: Na, kihajtottak a muskáték, vagy mi?
2: Igen, és érik az ember is.
1: Mi történt?
2: Hát 19-re lapot húzok most ebben az időszakban. Befutott egy lehetőség a tandemugrásra. És akkor, amikor hajókázni fogunk, akkor én lehet, hogy utána megyek tovább, és valahonnan kipotyogok egy repülőgépből.
0: Miért nem ugrasz rá a hajóra?
1: Ez jó.
2: Na, akkor lapozzunk.
1: Na, és akkor
0: menjünk el picit hírezni. Álom volt?
2: Ez úgy volt álom, hogy én ettől rettegek.
0: Ja, akkor nagyon jó, csináld csak.
2: Mert tériszonyos vagyok, de azt gondolom, hogy itt a nagy lehetőség, hogy átlépjem önmagam, úgyhogy ez most egy ilyen nagy próbatétel lenne nekem.
0: Júli lesz az az ember, tudod, aki így két kézzel kitámasztva üvölt a repülőgép ajtaján, hogy
2: nem! Meggondoltam magam, nem akarok kiugrani. Lehet, hogy ez lesz előle.
1: De mi lesz, hogy mész út, mész tandemet ugrani?
2: Tandemet ugrani. Aha. Igen. Na, de lapozunk is, tehát
1: jó, igazából nincs ebben.
0: Néha ezeket olyan random módon tudod bedobni.
1: Helyesen váratlanul. De nem baj, nem
2: most,
1: baj, nem
2: most,
1: baj.
2: Most érkezett az e-mail róla, és akkor meghánytam, betettem, és akkor úgy döntöttem, hogy igen, akkor ezt...
1: Erről e-mailt küldenek, hogy gyere tandemet ugrani?
0: Persze, hát már mikor le akarod nyilván ütni.
2: Ugye, ez már többször megszólalt nálunk a siklóernyő srác, a Máté, ha jól emlékszem a keresztnevére.
0: Ja, összeböngyöröttünk.
2: Összeböngyöröttünk annyira, hogy mondtam neki, hogy ha legközelebb van olyan lehetőség, amikor mondjuk lehetne tandemet ugrani, akkor szóljon már. És én azt gondoltam, hogy tudod, ezt mondta, hogy persze, és hogy nyilván elfelejti, és nem felejtette el, rám írt, és akkor pont ott leszünk a Balatonon, úgyhogy
1: igen,
2: most a hasznossal.
1: Ez a mikor is, várj, segítség kicsit, júni 26-a, ugye? Ez a 26-ai hajózás, ugye? Amikor ott vagyunk a Balcsin.
2: Így van, és akkor ez utána lenne.
1: És akkor utána megyünk. Utána megyünk, vagy megyünk ész ugrani.
0: Ki az az állat, aki magára csatolja a Júlit? Ki az, aki magával rántja a bajt?
1: Tényleg? Tehát, hogy
0: ő hogyan? Nem ismer téged?
1: Gondolom négy póternyővel megy, tudod, hogy...
2: Tudod, mi lesz, hogy kilépünk a repülőgépből, és már ott kinyílik, és fennakadunk majd ilyen szerencsétlenül a szárnyon, úgy fog leszállni.
1: Igen.
2: De jó lesz ez, túléljük.
1: Igen. Jól van, hát majd erről úgyis is mesélsz. Én többször ugrottam, jó mulatság. Mm. Jó mulatság igazából. Abszolút.
2: Az első nagy vízválasztó, nem? Vagy az összes
1: szerintem az első tíz. Tehát, hogy
2: ja, első tíz.
1: Persze, tehát nem szokod meg olyan gyorsan. Tehát azért a második is durva.
2: De hányszor ugrottál?
1: Kétszer vagy háromszor. Aha. De nincs a harmadik és az első között különbség. Figyelj, nagyon durva. Tényleg durva. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a bungee-n leugrani durván.
2: Na, azt nem.
1: A százszor
0: durva. Persze, majd most ezt kiveted magad a gépből.
1: A swing, a hinta, ami egy kötél, és leugrasz, és mész egy nagyot, vagy a bungee durvább. Mert ugye ott te engeded el, ott neked bele kell dőlni. Itt a tandempilóta ki fog veled ugrani. Aha. Ájultan, nem tudsz semmit kontrollálni. Mész, páf, ugrasz, vége. De a tandemnél te beledőlsz, te elengeded, vagy a bungee-nál, te odamész. De szenzációs lesz, hogy 3-4 ezerre mentek föl, 30-40 másodperc szabad esés.
2: Jó lesz.
0: Zuhansz a föld
1: felé, attól függ, hogy milyen magas, a 4000-ről zuhantam 40 másodpercet.
2: Létezik, hogy elájulok közben?
1: Simán lehet, simán lehet. Már ugrás előtt is elszoktak.
2: Jó, szuper.
0: Nagyon nem szeretnénk fogsz látni azokat a videókat.
1: Nem fogsz.
0: Hogy így csorog a nyálad, a szél dobogtatja az arcodat, és
2: ájult vagy. És...
1: akkor ő fölemeli a fejed, hogy ne fulladj meg, magad. Megfogja az állat, fölnyomja a fejed, elfordítja kicsit, hogy kapjál óron keresztül levegőt, és lehoz.
2: Jó.
1: De nem fogsz. Nem fogsz elájulni szerintem. Jövünk mindjárt, gyerekek. Fél hét van pontosan, jövünk rögtön a hírek után.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
11: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
3: Reklámot hallottak.
14: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
16: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
17: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
18: A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Nyitrai Autóház Kft. Bécs, Sroll József út 5.
19: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
20: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
21: Svájci precizitás minden egyes csészében.
22: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
21: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
22: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
21: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
23: Anya, mikor indulunk már?
24: Gyerekek, amint beindul az autónk.
0: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
1: Katon Club Singers, Hofi 90. Június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Tuinfortban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
4: Reklámot hallottál.
24: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
25: Még mindig sokan tartoznak az idei gépjárműadóval. Napközben 25 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Az érintettek június 30-áig még kérhetik az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A részletfizetést legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet kérni, a kérelmet pedig indokolni sem kell. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól. Az idei évben a Biokon figyeli a szúnyogártalmat Pécsett, együttműködve a PTE Szent Ágotai János Kutatóközpont szakembereivel. A közös munka során 10 helyszínen végeznek szúnyogcsapdázást, az egyik ilyen terület Patacs. A Biokon azt közölte, a lakossági jelzéseket figyelembe véve, június 11-én csütörtökön a városrészben szúnyoggyérítési munkákat tartanak, amennyiben az időjárás azt engedi. A permetezésre az esti órákban kell számítani. A Mohácsi Dunapart turisztikai fejlesztését szolgálja az a program, amely hamarosan indul a városban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint egy top pluszos programnak köszönhetően közel 1,4 milliárd forint támogatást fordíthatnak fixen telepített pontonok kialakítására, amely motorcsónakok és kisgéphajók kikötésére is alkalmas lesz, egyben a csónakok kiemelése is biztosítottá válik. A projektben új vízi járművek beszerzése is szerepel. A fejlesztés 2028 nyarán fejeződik be. Gázhálózati munkákat végeznek a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár van érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzár van érvényben, a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 3:47 lesz 2 perc múlva.
2: Csövi.
3: Jó reggelt.
1: Egy kis muzsika után. Itt vagyunk. Jaj, Balázsnak is csacsi.
2: Na, ezt miért kaptad?
1: Ja, nem tudom, mikor lesz aktuális, de rakjátok félre később. Én tényleg azt hittem, hogy ő direkt csinálja, hogy ilyen hülye, de nem. Ő tényleg ilyen hülye. Olyan szimpatikus ez a Németh Lajos, komolyan mondom, ez egy aranyember.
2: Hol csúszik el?
1: Hol csúszott ez el? Hol csúszott ez?
3: Mármint a Németh Balázsra?
1: Én azt hittem, hogy csak teteti nyilván, de nem, ez tényleg ilyen hülye. Hát figyeljetek, ez a sztori, ez nem is politika.
3: Nem, de hát ez ő van elől. Ő
1: a legszebb ráfutásos baleset, amit lehetett csinálni. Szóval, hogy...
2: Nagyon akarod, nagyon tolod, nagyon megmondod.
1: Nagyon meg akarod mondani, és bemész a szerdőbe, hogy arccal veszed le, érted? Arccal.
3: És a mémeket láttad azóta?
2: Ú, de nagyon jó.
1: Zseniális. Zseniális.
3: Soda jó.
1: Németh Balázs álmokfutása már önmagában zseniális így az elmúlt fél évben, egy évben. De valószínűleg most a hülyéket küldik előre, nem a frontvonalra. Most.
2: Ne, szerintem ők a nehéz
3: ők maradtak.
1: A nehéz tüzérség kivonult, ők nem ülnek be. Igen. Már mennyire nehezek, már nem nehezek, de hogy hát ez a sztori, ez zseniális. Most kicsit lehet, hogy aki nem tudja, hogy mire van szó, az úgy érzi, hogy kimarad. De majd lehet, beszélünk róla a képmondatot, mert hogy csak nyilván a parlamentben történik, de inkább én nem is tudom. Egy szatíra, vagy de nem tudom. Nem, valójában nem tudom, hogy mi történik, de...
3: De minden napra jut egy ilyen kis csemege.
1: Őrületesen imádtad. Fél, többször megnéztem tegnap forgatáson. Tehát, hogy meg kellett, már nem értették, hogy miért nézem meg megint. Szépen lett helyre téve, és úgy rázott a hideg közé, hogy beleborzongtam.
2: De azt se értette igazán.
1: Istenem, mondom, de megérdemled. Ja, Istenem, de jó látni. Úgyhogy... Hát igen, kellenek most udvari bolondok is, nem? Ugye? Valószínűleg.
3: Ők eddig is azok voltak, csak...
1: Még aki Németh Balázsra komoly potentátként tekintett, vagy úgy, hogy bármiféle politikai tőkét hoz a saját pártjának, az szerintem belül egy aknamunkán dolgozott. Tehát, hogy...
2: De figyelj... lett az eredménye.
1: Úristen, nagyon jó volt.
3: De hát most ők vannak elől, tehát hogy nem is nagyon hallasz a többiek.
1: Ezért, mert te vagy elő, hülyének nem kell lenni. Nem? De hát ha hülye vagy, az nem tud mit csinálni. Tehát, hogy...
3: Szegény.
1: Szenzációs.
2: Már mindenki kiállt mögüle. Ez az a jelenet. Ez igen. Igazi filmbeli. Már mindenki hazament, hogy jó, hát akkor ő még elől, és tényleg igen. Az van, hogy ott vannak a kukeszek, és ő így nyitott szájjal. Puff!
1: Nyitott sétel, bement, aztán levette. Ahogy kell, a szépen levette, igen.
3: Többiek, addig kimentek egy kávéra, és azt hittek egy szál cigit, és
1: húha, hagyjad.
3: Balit
1: tolja. Fölszólal, tolja, igen. Biztos ukrán kémnek szervezték be. Igen. Ja, abszolút. Egy rövidre megdumáltjuk, majd kicsit később játszunk, és akkor utána meg valamikor megbeszéljük. Mert hogy ez tényleg egészen
2: fantasztikus. Meg, hogy te melyik figura lennél a Mici Mackóból.
1: Igen.
2: Jó?
1: Németh Balázs vajon melyik lenne?
2: Választhat magának egyet.
1: Igen. Tényleg szenzáció. Németh Balázs az új Kósa Lajos. Hát ez egy fiatal kiadásban. Igen. Szenzációs. Ez észbontokban simán be lehetne ültetni, ére valaki. Tényleg, tegyük már be. Őrületesen. Most már ilyen parlamenti közvetítéssel összefoglalókat nézni, több mint szórakoztató. Tehát, hogy így tényleg, már eljöttem róla, mert nem nagyon érdekelt, ami ott történt, de most azért így néha belenézek. Igen, segesdugrat a medencébe, írja valaki. Hát mesztelenül, ráadásul. Igen. M3-as kivezető, van egy balesetünk, köszönjük szépen. És más egyelőre nincs ezek. Ezek jöttek így ebben a formában. Halló, jó reggelt! Itt van a játékosunk.
4: Jó reggelt, Magyarország!
2: Azt a mindenit! De nagy a lendület!
1: Azt a mindenit, halló!
4: Na, szevasztok!
2: Na, szevasz!
1: Mi újság?
4: Te, minden rendben, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy bekerültem játszani.
2: Igen, ezt hallottuk a beköszönésen.
1: Ezt úgy vettük, igen.
3: És már minden reggel így indul?
4: Nem, csak amikor keveset alszok. Feleségem terhes, most a napokban jön a baba, aztán nincs sok alvás.
3: Aha. Már most?
4: Tessék?
3: Már most nincs sok alvás?
4: Hát, amikor éjjelente 5-ször jár WC-re, igen.
3: És ki kell kísért? Hogy felkelsz arra fordulni?
4: Nem, csak hallom, felkelek, amikor megy.
1: Aha, nagyon jó. Hogy hívnak? Mit mondtál?
4: Dominik, nem mondtam semmit, Dominik.
1: Dominik.
2: Eddig csak üvöltött egyet, hogy...
1: Aha, ott le is fűztem.
4: Igen.
1: Dominik, kivel játszanál, kit választottál?
4: Julival.
1: Julival, nagyon helyes. Játszatok egyet Julival, jó? Elindítjuk az órát, okay. Akkor 3-2-1, tessék.
3: Mondtad? Honnan telefonáltál? Jó reggelt.
4: Salzburgból.
3: Mit csinálsz Salzburgban?
4: Tűzvédelem technikában dolgozok. Aha, épp meséltem az Annának, hogy a magyar parlamentet is a mi cégünk biztosítja, képzeld el.
3: Az mit jelent? Mit kell csinálnotok?
4: Hát nekünk semmit, a magyar kollégáknak maximum.
3: De miből áll ez a munka?
4: A tűzvédelmet ellenőrizni. Én ellenőrzem az egész tűzvédelemrendszert, programozok, beüzemelek. Aha.
3: Te egyedül?
4: Hát egyedül, vagy mikor a kollégákkal, attól függ, mekkora a munkaja. Aha. Viszont amit elfelejtettem mondani az Annának, képzeld el, Juli, azért téged választottalak, mert 17 éves korom óta hallgatlak titeket, most leszek 33.
3: 17 éves korom óta?
4: Így van, és ez alatt az idő alatt a Ferit, a Janit és a Balit már elvertem.
3: És most azt gondoltad, hogy engem is?
4: És szerintem téged is. Így van.
2: Hát ez fantasztikus.
1: Ez őrület.
3: Ez óriási csatározás volt. Nagyon ügyi vagy.
2: Azt hittük, a tegnapi Lajos az alja, de nem.
4: Úr, miért? Ennyire alja volt?
3: Nem, nagyon jó volt.
2: Jó volt, ügyes voltál.
1: Igen.
4: Köszönöm.
1: Van egy ajándékcsomagot, kapsz egyet, jó?
4: Köszönöm.
1: Illetve van egy ilyened is, figyelj, várjál, még ezt is megmutatjuk.
5: Gratulálunk! Az ön nyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Na!
4: Úristen, nagyon jó, szuper, köszönöm, sokat autópályázok, úgyhogy...
2: Jársz haza egyébként, úgyhogy vagy biztos... már Salzburgban érsz?
4: Nézd, én 13-14 éve már külföldön élek, ja, egyre kevesebbet évente, ilyen kétszer.
2: Hát csak azért kérdezem, hogy a Pilkington úrhoz jössz szélvédőt.
4: Így van, de tudod, hogyha már 5 órát vezetek, akkor inkább Olaszországban le délre, tehát hogy arra indulunk meg inkább, ja.
2: Jól van.
1: Jó van, Dominik. Küldünk mindent, szuper. Amit megnyertél. Kösz játékot.
4: Köszönöm szépen, hello. Szép napot nektek. Sziasztok,
3: a szüléshez.
2: Már ki is dobsa.
1: Nem volt erőm hallgatni.
2: Szép napunk lesz, ma látom.
1: Nem volt erőm ebbe többet beletenni. Ne haragudjatok, még talán azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ez elmaradt. Ebben a formában ki kellett. De jó, ki kellett vennem. Vannak, akik adnak, vannak, akik visznek. Nem tudok mindenkire ráhangolódni. Esküszöm, mindent megtettem. A játék alatt is, előtte is. Van úgy, hogy tudod, hogy valaki belép az étterő, és abban például fog egy böllérkést és torkon szúr.
2: És érzed, hogy erre neked ma nincs nem, szükséged.
1: És tök jó, és játszik, és nyomja, és jó arc, és semmi baja, de valahogy tudod, amikor egy társaságba belép valaki, és nincs maga rezgés. De én ilyenkor hátra lépek, lejátszátok, köszönök, megmutatom az ajándékot. Nem tudtam vele.
3: Vele együtt azonálni, pedig nem volt benne spiritus.
1: Tessék?
3: Volt benne spiritus.
1: Ott vesztett el. Kétféleképpen lehet elveszíteni engem, ha valaki túl sok, vagy túl kevés. A normalitást kell belőni,
2: de legyen benne valami extra. Meg nem érdekel.
1: Igen, mert a normalitás meg középszerű, ne is legyen túl sok, de legyen benne valami izgalmas, legyen jó hangja, de ne legyen túl sok, ha túl kevés. Nagyon-nagyon vékony az az ajtó, ami be lehet lépni nálam.
3: Hagyjuk a francba ezt az egész fekete-fehér, sőt az első egy órát.
1: Igen. Gyerekek, én ezt őszintén csinálom. Én ezt nem rejtem véka alá, én így vezetek műsort, én ezt így csinálom. Én nem tudok ezzel mit csinálni.
2: Tetszik.
1: Aki szeret, ezért szeret, aki nem, az meg tudjátok, mit gondolok. Úgyhogy abszolút. Tehát, hogy így teljesen jól el vagyok ebben.
2: Bali, ne legyél világfájdalmas gyászkeret.
1: Nem, tegnap kiszabadultam. Valóban van egyfajta fáradtság rajtam. Ez olyan, amikor így valami nagyon sok minden termelődik benned, tudod, és aztán ezek így kiürülnek. Elmész egy nagy koncertre, ott nagyon boldog vagy, jól érzed magad, és másnap így vonszolod magad. Nekem ez 10 napja így tart, és most tegnap véget ért, úgyhogy... Nem mondom, hogy nem küzdök. Itt a vége, igen, sok szempontból itt a vége, úgyhogy igen, ja.
3: Megkönnyebbülés?
1: Nagyon.
2: És az olyan, hogy van 10 napod, és tudod, hogy vége lesz, és milyen jó lesz majd, ha vége lesz, és ott állsz a végén, és nem jó.
1: De sokkal jobb.
2: Jobb,
1: azért ez a rádió-tévé, ez nekem azért egyre nehezebben megy. Nyilván tolom, meg én választom, meg nem sírok, mert De azért hosszú éjszakai forgatások voltak, kaszkadőjelentek, ez most kemény volt, hosszú volt, reggeli forgatások voltak hajnalban, tehát hogy volt azért ezzel meló.
2: Kaszkadőr jelenet?
1: Igen, hát ez azok az ilyen macerásabbak.
2: Egy égőházról?
1: Én nem, de a szereplők igen. Sokszor van kaszkadőr.
3: Testdublőröd volt?
1: Nem, én ugrottam.
2: Nem érted?
1: De az is macerás, lejön, beköt, fölköt, szóval igen, hát küzdős, de megcsináltuk, meg vagyunk, és ezzel sok minden.
3: Ilyenkor egy ilyen megelégedettség érzés, hogy így vége letelt a 10
1: de, napos, az van. Letettük meg, csak ez sok szempontból egyfajta lezárás, úgyhogy nekem ez fontos, hogy ez ennek most itt a vége, fuss el vélem.
3: Ilyenkor szokott az ember lebetegedni.
1: Nem, annyira nem. Én nem vagyok az a típus, van az a típus, aki tartja magát, majd kimegy nyaralni és beteg lesz. Uh-huh. Én, ha szarul vagyok, azt azért megengedem magamnak. Én tudok itthon is beteg lenni.
3: Nem, hát,
1: tehát, hogy simán. De tudom, nekem is van ilyen barátom, ismerem ezt a típus. Tartja
3: magát,
1: kimegy, igen, és amikor kimegy, akkor Szabja első 3 napját fekszik. Hát, lázasan. Mert ott enged ki a szervezet, igen. Nem, ez csak egy ilyen általános fáradtság, meg egy ilyen jó dolog, hogy letudtuk, fölvettük, dobozba van, és ezzel úgy le. Lezárul sok minden igazából. Erre inni kell, írja valaki. Milyen régen volt az már tényleg? De milyen régen volt, mikor ittunk egy szörpöt? Tessék? Mi lett velünk?
3: Mi lett velünk?
1: Miért csináljuk ezt?
2: Mi lett veled? Rátszóltak, hogy ne ígyál.
1: De lehet inni málna szörpöt is, hát nem feltétlenül.
2: Ez igaz.
1: Tehát abszolút.
2: Egy jó pohár citromos víz.
1: Egy jó pohár citromos, valami lehetne már koszítani.
3: Mi lesz azokkal a készletekkel, amik itt halmozódnak? Igen. Mi lesz azzal?
1: Igen. Vigyázz, Balázs, hogy téged is stroke után toljanak be a stúdióba. Tegnap nagyot ment.
2: Nagyot.
1: Tegnap ez nagyon nagyot ment, gyerekek.
3: Hallgassátok vissza, ha még nem volt meg.
1: Ez tegnap nagyot ment, igen. Én nem tudom, hogy jutottunk el oda, de aki meghallgatta a tegnapi adást, az tudja, hogy miről van szó. Új játékot fejlesztettünk. Így van.
2: Kicsit még várni kell, hogy átmenjen mindenkin, hogy be is vezessük.
1: Igen. De mi nagyon szeretjük. Mi nagyon szeretjük, úgyhogy egyszer lecseréljük a fekete férigennemet, akkor ezt a játékot fogjuk bevezetni. Na jól van, oké, gyerekek, akkor hírek, reklám, muzsika, erre megyünk?
2: Így van, és aztán jövünk vissza nagyon izgalmas hírekkel.
1: Nagyon izgalmas témákkal, és közlekedéssel is, ha van, de egyelőre csak ez egy van, hogy az M3-as kifele. Az valamiért gatya lett. Egy balesetünk van, 60 irányában 2 sáv lezár a gyerekek, akkor valószínűleg nagyon nagy dugó lesz. Tűzoltók már a helyszínen, Zsáki küldte nekünk az ÖMV kút előtt, M3-as kivezető. Az ott akkor szép lesz majd mindenki. Mindenki ki akar menni a városból, úgyhogy legyetek óvatosak, ha van valami 0623111 az SMS számunk. Nyom, erre lehet nekünk közlekedési híreket küldeni. És ennyi igazából. Elmondtunk mindent, nem? Elmondtunk mindent. Jövünk mindjárt, 5 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
7: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
14: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Reklámot hallottak.
17: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
19: Kikelet.
18: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
19: Kikelet.
18: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
19: Kikelet.
18: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
20: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
19: Mesélj!
20: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
19: Ez már tetszik.
20: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
21: Vendeguzlakópark.hu.
22: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
23: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
24: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
25: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével úrrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
26: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
27: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
28: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
29: Képzeld el, hogy egy hosszú nap után belemerülsz a meleg, pezsgő vízbe és ellazulsz. Most ezt élőben is kipróbálhatod az első Létaker fürdőszoba és wellness napokon a Tüskésréti út 48 szám alatt június 19-én és 20-án. Próbáld ki a működő jacuzzikat, kérj személyes tanácsadást és válogass az aktuális kedvezmények között a helyszínen. Kültéri járólapok, burkolatok, szaniterek, WPC műfű. Mindent megtalálsz, ami az álomfürdőhöz vagy a kerti oázishoz szükséges. részletek a litaker.hu/pesdű oldalon. Június 20-án a gyerekeket és a fürdőruhákat se felejtsétek otthon. Litaker Kft. A Mergbau cégcsoport tagja.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottál.
2: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió1-en Ince Anna Máriától.
3: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Napközben előfordulhatnak futószáporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 28-án délelőtt 11 óra tájban Pécsett a Varga Damján utca 2-es szám előtt egy idős ember akart átkelni az úttesten, de figyelmetlenül lépett le a járdáról, nem vette észre a jobbról érkező Volvót, amely elsodorta őt. Az autó sofőrje, egy nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, és felajánlotta segítségét, mentőt akart hívni, ám ezt a férfi elutasította. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, az autót vezető nő, illetve bárki, aki szemtanúja volt az esetnek vagy információval rendelkezik arról, jelentkezzen a rendőrségen személyesen vagy telefonon. Idén is megtartja gyalogos zarándoklatát a pécsi egyházmegye, melyet a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel. Június 26-án Mecseknádasdról indul a zarándoklat délután 5 órakor. A menet Rékavár érintésével Püspök Szent Lászlóra gyalogol, ahol este 8 órakor a Szent László templomban misét hallgatnak. Ezután szeretett vendégséget tartanak a résztvevőknek, majd akinek kedve van, fakultatív éjszakai programként folytathatja a zarándoklatot a pécsi székesegyházhoz. A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte Kazahsztán együttesét kedden Debrecenben. A barátságos mérkőzést a Nagyerdei stadionban rendezték. A magyaroknál Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Balázs szerezték a gólokat. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájában, a másodosztályt jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei Mecsek Rally. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs

0: A jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő Isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 10 perccel.
2: Jó reggelt!
1: Hello, drága hallgatók! Azt mondja, hogy régen hallottuk a Balázsik himnuszát, írja valaki. Igen, ez is így van.
3: Nem kell, most melyik?
1: Az a Loko-Loko, ugye ja, az volt. Tényleg régen volt egyébként.
3: Július fél utánra ígéri nekünk.
1: Fél után zsűl, azt mondja, fél után bepatintja, akkor bepatintja. Nem kerestek egy szakértőt azzal kapcsolatban, miért törölték a 27-es MotoGP magyar nagy díjat? Kérdezi valaki. Igen, ugye elvitték Spanyolországba, eddig volt MotoGP-nk, vége van. Én azt olvastam, hogy a pályával is voltak bajok, a beengedéssel is, a biztonsággal is volt elég sok bajuk. Szóval, hogy itt...
3: Ezt most építettük ezt a pályát pár éve.
1: Igen, pár évig, és el is vitték. Talán Spanyolországba viszik a jövőre a MotoGP-t.
3: Nem lesz. Nagyobb az érdeklődés Spanyolországban, az egész biztos.
1: Valamikor felhívhatjuk, igen. De nagy dolog, hogy itt volt. Tehát, hogy...
3: Na jó, de hát most már kettő itt volt, vagy három, kettő biztos, hogy itt volt.
1: Igen. De elvitték. Nem tudtuk ezt nagyon megtartani igazából sokáig.
2: Talán a trollfocisok tudják.
1: A trollfocit a felhívjuk, ők lehet, hogy megmondják, igen, hogy mi a helyzet. De az biztos, hogy nincs újra lebonyolítás.
3: Súlyozoli kell nekünk. Az... Nem dolgozik ma reggel?
1: Bent van a reggeliben üldögél éppen igazából. Ja, hát ez sajnos már azért többször felmerült egyébként, tehát ez nem az első, hogy felmerül, hogy nem jön vissza a MotoGP, de az van, hogy ott a balatoni pályával volt valami komolyabb bajuk.
3: Gyerekek, milliárd pénzből építünk egy ilyen pályát x évvel ezelőtt, hárommal vagy négyen, hogy
1: igen.
3: Volt befejezve, hogy akkor ezt nem tudjuk úgy megcsinálni, érted, hogy ez jó legyen.
1: Igen. Ugye az is volt az, hogy átköltözhetik a Hungaroringre, és akkor egy ilyen Hungaroringes futam lesz, csak az kiderült, hogy az sem megy, úgyhogy jelen pillanatban az van, hogy megyünk. Megyünk
3: el. A levesbe.
1: Megyünk a levesbe, és megy a MotoGP. Ugye hát nem tudom, hogy ez turisztikailag mennyit hozott, vagy hogy ez mekkora jelenségnek, de mégis csak fókusz van rajtunk. Minden ilyen világverseny
3: nem
1: azért az jó.
3: Igen, de nem is feltétlenül úgy az idejövő emberek, bár egy csomó mindennel kapcsolatban ezt elmondhatjuk, csak amikor egy ilyen futam van, vagy bármilyen nagy foci mérkőzés, ugye most például a múlt heti események, ahol mindenki kitette a budapesti képeket, tudod, az abból jó, hogy megnézi valaki külföldön, és azt mondja, hogy úgy, szép, eljövök.
1: Igen, na. Igen. A szervezők meg azt mondják, hogy ők csak pozitív visszajelzéseket kaptak, tehát nem igazán
3: nem értik
1: a döntést, és szerintük a Balaton főkerei versenypályában semmi baj nincs, úgyhogy senki nem tudja. Hát gondolom, ez sportdiplomácia lehet, hogy a spanyolok tettek valami ígéretet, tudod, tehát a Liberty Media is azért úgy gondolkodik, hogy rendben van, oda megyünk azért, ahol még jobban kinyalják a felekünket, több pénzt kapunk, jobb az infrastruktúra igazából, úgyhogy azt mondják, hogy maga delegált, az mindent szabályosnak és jónak találta a sport hétvégén.
2: Itt most az egyik hallgató azt, hogy 2028-ra elkészül a Hungaroring teljes átalakítása, és hogy ott lesz majd a MotoGP.
1: Aha.
2: Tehát oda viszik át.
1: Igen, mert hogy most még fura módon az, hogy ők Forma 1-et tudnak csinálni, az nem feltétlen alkalmas arra, hogy MotoGP-t is tudjanak csinálni. Aha. Ugye nyilván lehet, hogy bukótereknek másnak kell lenni, az embert megfogja, a motort jobban megfogja, tehát lehet, vannak itt ilyen biztonság technikai követelmények.
2: Hát és azért kátyukat sokkal könnyebben lehet kerülni.
1: Igen, azt jobban ki tud kerülni a kátyút, igen, de hogy azért, mert tudsz Forma 1-et, azért nem biztos, hogy arra neked licenszed van, hogy MotoGP-t is rendezzél. Pedig azt gondolom, hogy itt van ilyen profi pálya, mint a Hungaroring.
3: Akkor az már mindenre is jó.
1: Akkor az mindenre jó, de nem. Azt át kell úgy alakítani, hogy csúd tudja rendezni.
3: Pont tegnap beszélgettünk egy motoros haverommal. Van a világ legrégebbi közutas motorversenye, ez a Man-szigeteki TT.
1: Az nagyon durva.
3: Ott az történik, durva, hogy valahogy bekerülsz ebbe a versenybe, elindultak a rajtnál, csutka gáz, tehát 300 alatt nem mész, de közúton mész, le vannak zárva az utak. De úgy,
1: ilyen falvakon.
3: A falvakon keresztül a kerítések tövébe tesznek 4 darab szalmabálát, minden évben ott marad valaki, és azon gondolkoztunk, hogy mi van, ha ezt Magyarországra hoznád ezt a versenyt. Tehát hol találsz mondjuk 150 km egybefüggő szakaszt Magyarországon, ami motorozható ilyen sebességgel?
1: Sehol. Ez az a verseny, ami minden évben meghal valaki.
3: Igen, tehát, sajnos hogy ez... minden évben van tragikus baleset.
1: Na de hogy mennek 2 centire a faltól? Ember. Tehát, hogy így ott kicsit benézed, hogy motoroznak?
2: Mi meg itt bohockodunk ilyen bukóterekkel, meg kavicsádja, meg
1: semmi.
2: Kitesznek 4 darab szalmabálát. Így kellene ezt a Hungaroringen is.
1: Egyszer élőben azt meg kéne nézni. Még sokat nem látsz a motorokból, kész. És egy 2-5-3, és amikor esőbe azt néz, szélén esős felvétek, és húzza neki csutkára, tehát nem semmi félelem,
3: folyamatos
1: semmi
3: kontra. Egykerék.
1: Nagyon durva, hogy motoroznak. Én nem sem azon kik indulnak egyébként. Régi motorosok, akik már kiöregedtek így a MotoGP-ből, oda meghalni mész. Tehát, hogy ott egy pici hiba, és véged van. Úgyhogy az nagyon kemény, igen, abban érdemes menni. Most forog róla valami film, egyébként most csinálnak valamit.
3: Gondolom egy Netflix.
1: Hát nem tudom, hogy ki lesz a szolgáltató, de hogy valamilyen akciófilmet csinálnak belőle, igen, egy motoros filmet. A Brad Pittnek a Forma 1-es filmje után felbuzdulva csinálnak most egy motoros filmet belőle.
3: Csak nálunk kitennék a szalmabálákat, 10 perc múlva ellopnál valaki.
2: Az útszórós volt.
1: Igen. MotoGP elvitelnek valódi oka, hogy a szervező nereszcég becsődölt, és a szervezés anyagi oldalával vannak súlyos problémák. Petya 977 írta. Aha, tehát ez is lehet, nem tudjuk. Lehet, hogy a pálya az tökre rendben volt, oké volt, de lehet, hogy aztán itt a finanszírozási oldalról van szó. Igen, ennek az új TT Manos versenyfilmnek a Brad Pitt a producere, ő egyébként ki is látogatott a pályára. Kiment, megnézett egy futamot. Kék ruhában, kék baseball sapkában megérkezett, és ott volt.
3: Brad Pitt megtekint.
1: Megtekinti, azért neki van egy produkciós cége, ez a Plan B nevezetű cég, és ő gyárt egy csomó mindent. Tehát valamikor ő producerkedik, nem is szerepel a filmben, és így ment ő ki oda, és nézett bele, igen. És ez a Tatum lesz a... Ez a Channing, vagy hogy? Nem tudom.
3: Chaving Tatum. Így van. Abban melegítik a ételeket.
2: A srác, aki filmesztelenül is jól fest.
1: Jól néz ki filmesztelenül?
2: Hát ő.
1: Ki van pattintva?
2: Hát.
1: Igen?
3: Hát meg tudod, Amerikában mi van. Egy év múlva forgatunk egy filmet, ahol filmesztelen leszel. Olyan stáb jön, érted, hogy olyan testet tudnak csinálni.
1: Gyorsan bekeverik a koktélokat, és megvajt.
3: Igen,
1: fél
3: napi edzés.
1: Igen. Dolgozni kell is egy ilyen stábban. Nem kell a filmszerep, csak adjátok oda a koktélt. Adjátok oda a koktélt, amit szedtek, azzal megvagyunk. Na jó van, gyerekek. Oké, vágjunk akkor bele. Találtunk egy érdekes hírt, ezt nem is tudtuk, hogy ez így zajlik, hogy közel negyed órát, gondoltátok volna, ez így van, közel negyed órát körözött eszik felett a Ryanair gép, Londonból jött, szombat éjszaka, mert a szolgálatba beosztott légiforgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére.
2: Mi van?
1: Hogy tetszik mondani? Mi történik? Hogy van ez?
2: Na de állj, hát ha nyilván az egyik késik, akkor a másik az nem áll föl azzal, hogy véget ért a munkaidőm, és negyed órán keresztül nincsen ott senki.
1: Valószínűleg neki nem föl kell állni, hanem ez az lehet, hogy őt fölállítják.
3: Így van.
1: Tehát mert olyan szigorú az idő, a beosztásod, hogy ott a fáradtságot nem kockáztatják meg, te nem tudsz pluszban bennmaradni.
2: A világos, na de akkor van ott negyed óra ablak, amíg cirip-cirip, nincs ott senki sem.
1: Igen, az utasok megvárjuk. Beszámolói szerint a fedélzeten egyre nagyobb lett a feszültség, a gép nem kezdte meg a leszállás, esély térségében várakozott, a személyzet azt is jelezte, nem sikerül rendezni a helyzetet a térségben, akkor járatot Budapestre irányítják. A horvát légiforgalmi irányítás elismert, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadásra járat fogadásakor, nem érkezett meg a kolléga időben a helyszíre, elkésett, és ezért nem tudták leszállítani a gépet. Én egyre inkább szeretnék elmenni a légirányítókhoz, legalább megnézni, hogy ők mit csinálnak. Engem ez nagyon érdekel. Negyed óráig köröz egy 300 főt szállító, több millió dolláros gép a levegőben, mert a csávó áll egy piros lámpánál, és azt mondja, hogy haj, bocsánat, vagy elment fosni, vagy összeveszett a feleségével, vagy elvesztett a sluszkulcsát. Mi van? És te így ülsz a repülőn, hogy ezeknek a kezében vagy?
2: Na ezt nem értem, hogy ez nem létezik, hogy egy darab légirányító van fönt abban a toronyban. Hát mi van, hogyha az egy darab ember, mit tudom én, rosszul lesz, és ki kell menjen fél órára a vécére, mert hány
3: bár, akkor addig áll mindenki. Igen, hát az úgy van, hogy te kapsz gépeket, tehát ülsz ott 5 légirányító, és akkor mindenki kap X gépet, amit le kell hozni. Tehát lehet, hogy voltak 5-en, uh-huh. csak a másik 4, az a többi hogy hívják ott a repülőgépet, dirigálta.
2: Hát most negyed óráig multitaskingol.
1: De nem tud átszólni. Gyerekek, hát találunk
2: egy... már az én monitorom.
1: Igen, hát találunk egy egykori légirányítót. Ez nagy állam titok, erről ők nem beszéltnek. Olyan titok övezi a légirányításba. Ez már volt valaki, találtunk. Volt légirányító. Tehát ezeket ilyen szektorokra bontják, ül a szektorban. Ő levezeti a sajátját, leteszi, de látja, hogy mellette üres a szék. És oda becsurog egy Londonból érkező SZG-jév, és azt mondja, hogy én ahhoz nem nyúlhatok, mert az nem az én szektorom, és a gép ott köröz.
2: És elkezdik hívni Boriszt, hogy...
1: És hol vagy Boris? Hol vagy Boris? Boris meg üldögél, és azt mondja, hogy mindjárt nem vagyok, várjatok egy kicsit. Te meg ülsz a gépen, iszogatod a félmeleg kapucsinodat, és fogalmad nincs az életed, azon múlik, hogy a csávó beére vagy nem. Negyed óráig köröztettek egy több millió dolláros gépet 300 emberrel. Ez számomra teljes rejtély.
2: Home office-ban nem lehet megoldani. Nincs egy app, amit le lehetne tölteni a telefonra. Például ott állsz a dugóban, ilyen esetekre kinyitod, és akkor azt mondod, hogy 362-es, kérem a...
1: Igen. Tehát az a biztonságosabb, ha nincs ott senki, ahhoz képest, hogy a Józsi átnyúljon a szektorodba, és levigye azt a gépet.
2: Meg menjünk, tehát mik az előírások? Tehát hogy azért nyilván nem úgy van, hogyha 8-kor kezdődik a munkaidőd, akkor neked 8-ra kell beérned, ha légiforgalmi irányító vagy, hanem akkor előtte fél órával. Ha látom, hogy fél órával már nincsen bent az ember, akkor esőjel riasztok valakit.
3: Hát, riasztottak ők, csak az se érve. Csak igen. Dugó volt. Az van, hogy ugye, ha át akarsz adni egy gépet, akkor már nem egy gépet veszélyeztetsz, akihez nem érkezett meg Sanyi, hanem kettőt.
1: Mert hogy a sajátodat is.
3: Mert hogy igen, te hozol X gépet le, vagy irányítasz, engeded át a légtereden, ami rád van bízva.
1: Aha.
3: És melletted nem érkezik meg Sanyi, ha az ő gépét is még odarakják, akkor te már nem csak a sajátjaidért felelsz, hanem a Sanyi gépéért is, ami már sok lenne, azt nem látod át, ezért ott így

0: A mesterséges intelligencia. Ehhez miért kell még emberi erőt? Tehát nem is értem. Miért nem valamilyen számítógép viszi le ezeket a gépeket, és adja az információt, számolja ki az esélyeket, a leszállást, a magasságot. Tehát
1: biztos, hogy érdekes. Van ez is benne.
0: Biztos, hogy számol neki, persze.
1: Igen, biztos, hogy van ilyen háttértámogatás, de szerintem ez pont az, amit nem adsz át szívesen. Mert ott a... Érted? Egy számítógépes hiba miatt valaki oda csattan, azért ez nehezen magyarázható.
0: Aha.
2: Hát meg hogy...
0: Hogy ehhez kell az emberi tényező.
1: Igen,
2: meg
1: szerintem igen.
2: Kivállalja a felelősséget. Tehát, hogyha Boris elkésett negyed órát, és én két irányba figyelek, ha ilyesmit meg lehet tenni. Aha.
0: Na, de nincs ott egy ilyen pótember, aki csak ott üldögél,
2: hát hogy...
0: amit te is kérdezel, hogy valaki rosszul lesz, valaki kimegy, valaki nem tud visszajönni, akkor azt gondolnád, hogy ül egy ügyeletes mondjuk, nem? Hát tehát vagy... ott van egy ügyeletes, és az a dolga, hogy valaki kiesik, alszik a hátsó szobában, mint egy másodpilóta, aki néha elmegy aludni egy kicsit hosszabb tengeren túli járatokon, de fölébresztik, ha van valami.
2: És mint a cserejátékos a kapustól,
0: igen, oké, gyerekek, nem jött meg, beülök. Tehát tényleg az a megdöbbentő, hogy te ülsz a legnagyobb kényelmedben a repülőn, miközben a csávó a piros lámpánál áldogál. És neked a géped nem száll le.
2: Számomra az is megdöbbentő, hogy negyed órával nem lehet túl. Értem, persze, nyilván.
0: Hogy nem lokat túl a munkaidő.
2: Igen, nem, de hát nem veszélyesebb az, hogy fent van a levegőben egy olyan gép, aminek már rég le kellett volna szállnia. Hát inkább akkor tovább tolom a munkaidőt negyed órával, és lehozom azt a gépet, nem?
0: Nagyon meghallgatnék tényleg egy légirányítót. Ugye gondold, hogy mi költség ezt a gépet visszairányítani Budapestre? Tehát az, hogy te ezt visszairányítod az utasoknak, kifizeted a kártérítést. Új gépet viszel, átszállítod őket, ott lehet lejár a munkaidőt, a pilótákat altatni kell, nem repülhetnek többet. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy te egy gépet átviszel Budapestre. És ott ül három légirányító. Jön egy LK224-es gép. Nem teszik le, hanem visszaküldik, mert nincs ott arra a szektora az az ember.
1: Ennyi, nem biztonságos a leszállás.
0: Milyen érdekes. Tök fura meló, nem? Hogy olyan keveset tudunk róluk.
2: És ez nem egy olyan dolog, amit hogyha úgy sokat ácsorogsz ott, mondjuk, hogy te vagy a takarítónő, és úgy...
1: Hogy beugrasz, és
2: hogy egyszer csak hogy megvilágosodsz, és leülsz. Hát most volt valamelyik nap egy hír, olvastam, hogy valami Boeing gépet vezetett egy pilóta Amerikában 19 éven keresztül, úgyhogy nem volt rá licensze.
0: Zseniális történet.
2: Tehát, hogyha ha sokat figyeled, olvastam én is. Tulajdonképpen el tudod sajátítani. Ha Irina oda gyakran járt betakarítani, és látta, hogy ezt a srácok hogy csinálják, akkor egyszer csak tudod, fogja magát, leül, és azt mondja, hogy...
0: Na de ez is hogy? Tehát, hogy bement a csávó, igen, majd 10 vagy 15 évig vezetett úgy, hogy nem volt érvényes engedélye. Érted? Tehát ez nem egy takarítói állás, ahol te takarítasz, és azt mondod, hogy jó, bemész valaki el takarítani, neked itt vinned kell egy gépet. Ő egyszer beült, arra nem jött rá senki, nem kérték a szakszolgálatiát, hogy neki erre van a képesítése. Vagy hamisított magának, és repült 15 évig hivatalosan pilótaként úgy, hogy talán ő pilóta volt csak erre a járatra, tehát erre a típusra, nem volt meg a típus engedélye.
2: Pilóta volt, igen, úgy fogalmaztak, hogy kicsit olyan, mintha házi orvosként agybőtéteket végeznél. Tehát hogy egy sokkal magasabb kvalitású.
0: Imádom az ilyen őrülteket, tudod. Ő 15 év elhatározta, hogy ő fogja ezt a típust vezetni, mert ő ezt a típus szereti.
2: Én ezt értem, hogy. De hogy ment át az ellenőrzésen? Tehát, hogy ezeket az embereket nem ellenőrzik fél évente, nem nézik meg, hogy megvannak a megfelelő papírok. Egyszer megszerzed, és onnantól kezdve...
1: Meg volt neki, csak hamis volt. Ő csinálta,
2: ja,
1: otthon.
2: Ő otthon.
1: Otthon csinálta, kinyomtatta, azt mondták, hogy ez jó. És egyébként repül, ahogy hívják, Steve. Persze. Megint fönt van, szolgálatban van, akkor minden rendben.
2: Hát ez Steve még sose okozott.
0: Igen. Eszik egy kis reptér, és csak egy torony irányító van a csekély forgalom miatt. Sármelék is így működik Magyarországon, ha probléma van a lokális irányítással, akkor mennek kitérőre. Tehát akkor ott tényleg az volt, hogy lejárt a munkaidő, azt mondta, csókolom, nem jövök, megérkezett a gép, és senki nem válaszolt a másik oldalon. Ez egyébként egészen jó.
1: Eszéki reptér.
0: Igen, nagyon szeretem ezt a történetet, igen. Fél évente vannak kötelező vizsgák, amin azért át kell esni, és ezért nem bukott le az ember. Aha. Hát azt nem tudom, akkor ő hogy ment el, ez már igen. Igen.
1: Ez az amerikai pilóta, tehát ő vezetni tudta a gépet, meg tudott róla mindent.
0: Neki engedélye nem volt, hogy ezt megcsinálja. Engedélye
1: hozzá, aztán lehet, hogy ezekre a vizsgákra benézett, sokba került volna az engedély, ezt kihagyta.
0: Igen.
2: Mi az a szakma, ahol még mondjuk egy ilyen negyedórás késés így fejreállíthat mindent?
0: Tehát mi az a szakma, ha nem vagy bent, uh-huh. akkor megborul
2: akkor,
0: valami.
2: Akkor minden megborul.
0: Ez egy jó kérdés, hogy van-e olyan, amivel te nem vagy bent? Ha Zsül nincs bent, akkor borulunk.
2: Igen.
0: Te egyébként elég nagy hatással vagy itt mindenkire, Zsül. Tényleg.
2: Nem is gondolnám.
0: Mert a technikai rész, a reklámokat összekeverni, berakni, stb. Ahhoz Zsül kell. Tehát az, ami nem az adásban szól, ott...
2: Hol van még ilyen szigorú
0: ott ügyelet? Megborul egy millió ember. De mi még az, amire azt mondod, hogy meg tudja borítani mondjuk az infrastruktúrát? Légirányítás szintén akkor, ebben a formában. Mi van még?
1: Minden olyan cég, ahol van portál.

0: Igen.
1: A legfontosabb ember.
2: Igen. Azt gondolom, hogy mert ilyen triviális dolgok jutnak az eszembe, hogy atomerőmű, meg ilyen olyan helyek, de azt gondolom, hogy ezek már mindegyike ilyen AI vezérelt.
0: Hogy tehát önszabályzó?
2: Már, aha, tehát hogy ott
0: tehát
2: már
0: nem tudsz bemenni kárt okozni.
2: Nincs ott már valaki, aki ezt egy potméterre csavargatja, meg beállítja, hogy minden automatikus, tehát nyilván ez...
0: Tehát már nem egy Csernobilban vagyunk, hogy állnak
1: is.
2: Igen. Kicsit túlszaladt.
0: Vakarják a fejüket. Oké, mozdonyvezető, tessék. Tud olyat csinálni? Végig megbénítja. Hát van egy kicsi valami, megbénítja az infrastruktúrát.
2: Hát
0: Dél-Magyarország elesik, ott valaki kicsekkol, és azt mondja, hogy gyalog megy haza.
2: Volt is erről hír, emlékeztek, hogy lejárt a munkaideje, és hogy ő nem mehet tovább, és fogta valami, az út közepén leállt, kiszállt, és azt mondta, hogy nem jött a váltás, úgyhogy nekem én nem mehetek tovább, nem szeghetek szabályt, és akkor ott állt a kocsi. Igen, ilyen volt? Igen, igen, a mozdonyvezetőknél is van.
0: A Pornhub szerverkezelő szintén ilyen.
1: Ott nagy baj lenne.
0: Ő meg tud bénítani országokat hosszú távon, ha ezt nem csinálja. Nem csinálja meg, igen. Minden autógyár gyártósora, az is ilyen jellemző, 5-10 perc a raktárkészlet. Aha, ezt nem tudom, hogy kell érteni.
2: Hát gondolom, hogy a raktárkészletből kiérkező, hogyha nincsenek meg az alkatrészek, akkor nyilván borul
0: minden. Akkor borul minden, igen. Fél centi hó!
1: Az is megállít minden.
0: Igen.
1: 112-es hívószám másik vége a diszpécser.
0: Attól miért áll meg? Hát várjál, valaki...
1: Hát nem tud fölhívni, ha nem ér be a diszpécser, aki fölveszi a telefont.
0: Na jó, de az országot nem állítja meg, hogy az én nyomorúságos balesetemet ő nem veszi föl, hát csak én vagyok bajban.
2: De gondolom, ott is van ez, hogy ott is 12 diszpécser dolgozik párhuzamosan, tehát ott sincsen az, hogy egy ember dolgozik, és ha ő nem veszi fel a telefont, akkor nem jön a mentők, se a tűzoltók, senki.
0: Igen. Érdekes azért ez tényleg, hogy néhány ember milyen fontos pozícióban dolgozik, nem? Hogy tudja megbéníteni a
1: Németh
0: az
1: Balázs.
0: Németh Balázs például. Ha ő nem szólal föl, és nem ismeri föl a mici maszkot, akkor nem tudunk tegnap röhögni.
2: Egy emberként viszi a hátán.
0: Egy emberként szórakoztat és viszi a hátán. Igen.
2: Nincs könnyű dolga.
0: De jó, mert most egyébként abszolút szembe jött vele a gyermekirodalom, úgyhogy ezzel nincsen probléma. OMS, hát az OMS-től se borul meg azért feltétlenül az ország, csak...
1: Hát ha egy ember hiányzik, akkor nem.
0: Igen. Falevél a Siden nagyon jó. Hát az abszolút. Az is teljesen jó. Na mindegy, itt jelentkezett valaki, aki légirányító, lehet, hogy még azért felhívjuk, ezt elmondja nekünk, írt, hogy a légirányítóként dolgozik. Tök rejtélyes szakma, de szeretnénk megérkezni. Azt el tudom megérteni, azt el tudom fogadni, hogy kisebb reptér. Tehát, hogy az oké, hogy ő föláll, és ő nem, és nem jön be a másik, de tök nagy rejtély, hogy ők mit csinálnak valójában.
1: De hogy
0: nem?
1: Egyemberes...
0: Hogy egy emberes a sztori, azért ezt nem gondolod, igen. Kocsival kell menni gyerekek eszékre. Ez a helyzet. Na jövünk, mindjárt előkerítjük emberünket. 7:30 pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.

0: termék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
3: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
5: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Grill energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
12: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
13: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotban is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
16: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
17: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
18: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, 1000 opció. dompepe.hu.
19: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardioboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be. Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
20: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
21: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Csak két tó ajánlott fürdőzésre Baranyában. Egy hidegfront alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak kis tóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Idén is támogatásban részesülnek az önkéntes tűzoltó egyesületek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összesen 690 millió forintos keret áll rendelkezésre. A felhívásra idén 652 egyesület nyújtott be pályázatot, az igényelt összeg megközelítette a 610 millió forintot. Az egyesületek a nekik megítélt támogatás összegéből működési költségeiket, tűzoltó szakmai és egyéb eszközbeszerzéseket, illetve szertár felújítást is fedezhetnek. Baranyából összesen 17 szervezet jut támogatáshoz. A részletekről a katasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni. Új érkezőt jelentett be a Carbonex Komló kézilabda csapata. Az együtteshez Jávor Sebestyén csatlakozik balátlövőként. A 28 éves játékos legutóbb a Mezőkövesdi csapatot erősítette, ahol 132 góllal házi gólkirályként fejezte be a szezont. Ezelőtt játszott a Dunakeszi, a TFS-e és a Budakalász együttesében is. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei meccsek ralli. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A Rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Ittent vagyunk, jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva, hello mindenkinek.
1: Jó reggelt.
2: Szevasztok.
0: Jó reggelt, milyen időnk lesz, Ferenc?
3: Annyira szeretem Zsült, gyerekek,
0: na?
3: Hogy ilyenkor, amikor időjárás támogatás van, akkor a Zsül előrehajol derékból,
0: igen,
3: ráfekszik a pultra, és bal kezével határozottan így mutatja neked, hogy...
0: És amíg nem mondjuk el, ő addig mutatja.
3: Ő addig.
0: De látom itt a periférikus
3: adatot. Igen, amíg te nem konfolod, hogy időjárás... Addig Zsül tartja a bal kezét.
1: Kitárt karral.
0: Így van, meg is támogatjuk.
4: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Tudjuk, miről szól ez.
3: Gyulát a Vaper támogatta.
0: Ennyi.
1: Jó, gyerekek, teszel, balik.
0: Nagyon jó teszem, igen. Mi az, hogy nincsen cseresznye? Ezt mondjátok meg nekem. Mi ez a riogatás?
3: Annyi van, mint a szemben.
0: De, hogy terjed el egy ilyen hír, hogy nincs cseresznye? Most hallottam a hírekben, hogy nincs cseresznye, hogy cseresznye ilyen van. Hát ha nem látsz az utcán 600 cseresznyefát roskadozva cseresznyével, mi ez a hülyeség, hogy nincs cseresznye?
3: Ugye nálunk Velencén bárhol, de az utcán, a kertekben, kint még
0: tele van.
3: Külterületen is, hát a Szilárd pont ugye jár most hozzánk elég sokat, múltkor hozott be egy akkora ízével zsákkal, okay. Annyi cseresznye van, mint az állat.
1: A dédin kertjében leszakadnak az ágak. Tehát én ezt nem, honnan jött ez a hír?
3: Hogy van egy cseresznyefarm valahol,
1: ahol nem termett.
3: Ami elfagyott.
0: Elfagyott,
3: lehet.
0: Elverte a víz, és nincsen cseresznye. Hát most én lehet, hogy halucinálok, én ezt hallottam a hírekben, hogy nem lesz cseresznye, meg drága, meg ritka. Most ezt képest, van egy cseresznyefa a kertünkben, annyi cseresznye van rajta, most kezdett el beérni, tehát hogy még nincs kész, de nagyon sok van.
3: Akkor jövő héten szedsz nekünk, hozol.
0: Ha kértek, akkor felmászom. Ha csinálsz belőle valami pitét, vagy valamit. Cserkós pitét, meg sütöd.
3: Cserkós pitét, oké. Akkor te hozod a cserkót, én hozom a pitét.
0: Na, a vállalhatatlan ígéretek.
3: Igen.
0: Figyelj, felmászom a cseresznyefára.
3: Meg vagyok.
0: Hány kiló cseresznye kell neked a pitéhez?
1: Egy
3: kimogozzuk, és akkor meg vagyunk. Az vállalható?
0: Azt tudom vállalni.
3: Ne dobd már vissza, nem lehet ilyen undorító állat valaki.
0: Ja, visszaraktam a magot.
3: Behozott Zsül egy...
0: Titeket ez zavar?
3: Hát nem, de szórakozz már, behozott Zsül egy tál gyönyörű cseresznyét, kiveszel belőle kettőt, betömöd a pofazacskódba, a magot pedig visszadobod a többire, úristen, hát, nem áll!
0: De nem ér hozzá, csak úgy elvegyül a többi
3: de
0: között.
3: De hozzáér, a nyálad, a sejtjeid, a DNS-ed, minden rajta van a cseresznyénk.
1: Láttunk ennél már sokkal durvább dolgokat is, Balita.
0: Szerintem is. Tehát,
3: a leggusztusabb ember vagy.
0: Én simán visszarakom.
1: Nekem az volt fokozhatatlan, az a kéz, na, beégett, amikor a lekvárt a toll végével kanalaztat ki, meg a mézet. Tehát, hogy amikor belenyúlsz a tollal a lekváros vödörbe, igen, és azzal nyalod ki.
0: Igen,
1: hát,
0: igen, igen.
1: Ezt nem hiszem.
0: Igen.
1: Hozok egy kis kanalat. Á, nem baj, jó lesz ez így.
0: Igen, igen, igen. Ugye nekünk vannak ilyen bekerülő lekvárok, meg mézek itt a szerkesztőségi. Szóval már nincs, mert már kivágtunk mindent. Tehát most már szoba nagyon jó. De a készleten régen voltak. És bementem, és megláttam, hogy ott van egy lekvár. És belenyúltam egy ilyen tolltartóba, kivettem egy tollat, kinyitottam a lekvárt, és kigaraloztam belőlem.
1: De te otthon is ezt csinálod? Tehát kinyitod a hűtőt, és mondjuk beleharapsz a sajtba, és úgy visszarakod?
0: Hát ez egy jó
3: azt
0: kérdés.
3: Én is.
0: Tehát, ez egy jó kérdés. Meg tudom csinálni.
1: Tehát, hogy
0: igen, abszolút.
1: Kolbász félig beleharapva, visszadobva a hűtőre.
0: De ez mitől függ, ez embertípus? Vagy te azért, hogy te azért eszel kanállal, mert azt kanállal kell enni? Tehát ez, mi van benne? Csak hogy megértsem a működéseteket. Mi a normalitás?
1: Ez a normalitás.
0: De hogy miért tegyem kanállal?
1: Ja,
3: mert a tollal nem szoktuk, mert a toll az másra való. Mint ahogy kanállal se írsz. Érted?
1: Nem is az a baj, hanem, de ha van rá eszköz, tehát érted, hogyha az van, hogy egy
0: funkciójában zseniálisan megteszi.
1: Ha egy lakatlan szigeten vagyunk, és nincsen más, akkor is belenyúlsz az ujjaddal, de egy tollal, banyeg.
0: Tollal úgy eszem a mézet, hogy beledugom a tollat, és felforgatom, tudod, hogy ne csöpögjön ki, forgatom, mint a pergetném, és utána így ebben a formában lenyalom. Minden további nélkül.
1: Amikor még volt asztalunk, az egészen félelmetes volt, az a készlet, meg azok a maradékok, amik mindig előtted álltak. Tehát, hogy mindent kinyitsz, mindent belekóstolsz, és mindent úgy hagysz.
3: Hát maga a funkcióját értjük, hogy a toll erre alkalmas. Csak valahogy nem adja.
0: Nagyon érdekes, érted? Mert az én működésem a magam számára teljesen normális, de hogy ti ennyi mindent láttok az én működésemben, ez így meglep, mert én ezt teljesen önkéntesen csinálom, észre sem veszem. Tehát, hogy nem is reagál, vagy nem is nekem ez nem egy nagy dolog. Tollat enni lekvárral, ez egyáltalán nem tűnik föl. Fogom, lenyalom a tollat, visszadom, és visszateszem a lekváros üveget. Tehát nincs ebben gond. Én szoktam olyat is csinálni, hogy leszedem a joghurtnak a tetejét, félbehajtom, tudod, hogy a pudingnak a tetejét. Hirtelen nem tál a kanalat, vagy nincs tiszta. Fogom, leteszem ezt a fémtetőt, gyorsan hajtogatok belőle egy kanalat, mikor a kocsiba, és úgy megeszem a kocsiba, hogy a tetejével megeszem. Dehogy nem, tehát a pudingnak leveszed a tetejét.
3: De azon tudod mi van az? Mi járt azon a tetőn?
0: Összehajtom, csinálok belőle egy ilyen kanálformát, és azzal simán megeszem. Ez vészhelyzet, tehát ez itt komoly vészhelyzet van akkor, de hogy ez minden tovább nélkül.
1: Egy kalicivírus fog elvinni. Ez biztos, hogy valami ilyenbe fogsz belepusztulni.
0: Eszembe se jut egyébként, eszembe se jut.
3: De az is, hogy például, ha közösen eszünk, te minden további gondolkodás nélkül azzal a kanállal, amivel ettél, simán átnyúlsz a másikért.
0: Most már tudom, hogy melyikőtök nem szereti, melyikőtök szereti. Ez persze nem érdekel, de tudom, hogy ha nagyon le vagyok szúrva, hogy ez valakit idegesít, azt megjegyzem.
1: Mondjuk vannak
0: de ha megengedi, akkor ő tudom, hogy egy ilyen tányérba belevős megengedős, és onnantól kezdve én azt megjegyzem, én és azt mindig beleszem a tányérjával.
1: Én azt szeretem, amikor így körbejár a kaja. Tehát, hogyha mondjuk így együtt leülünk valahova enni.
0: Van, aki rosszul van ettől, hogy belesznek
1: a kajájába.
0: De miért?
1: Nálunk a lányom ilyen.
0: Tehát azt, nem nyúlhatsz bele a kajájába?
1: Ha hozzányúlsz a kajájához, ez ideggörcsöt kap.
0: Ne csináld!
1: Nem tudom egyébként, hogy ez mitől függ, és nem arról van szó, hogy ki van porciózva, és hogyha megeszem előle, akkor nem marad neki. De hogy az, hogy belenyúlsz a tányérjába, az attól így...
0: Komolyan?
1: Befeszül.
0: Mondjuk valószínűleg örököltek némi idegrendszeri hiányosságot, tehát hogy szerintem ott van más is, ami így átment belőletek, de hogy nem tudom, ezek egyáltalán nem tudnak. Nem tudom, hogy egyáltalán mi az, ami zavar. Tehát, hogy mivel lehet engem kizökkenteni, amit mondjuk ti csinálnátok, és az engem mondjuk úgy zavarna. Most nem adásban, hogy nem figyel valaki egy témánál, vagy nem tudom. De hogy mi olyan van, amire hogy meghökkenni, és azt mondom, hogy úristen, Feri, ezt ne csináld, vagy Zsül, Jézusom, ez de rossz, hogy ezt csinálod.
1: Szerintem például, ha így belépnek a személyes teredbe, tehát például szerintem téged csikizéssel őrületbe lehetne kergetni.
0: Miért nem tudja az ember megcsikizni saját magát?
3: Egy nagy kérdés.
1: Nagyon. Ezen másokat.
3: Na? Nagy kérdés, nem tudom, hiszen az érzékelő dolgok ugyanott vannak, ugyanúgy vannak.
0: Nem tudod megcsikizni saját magad.
3: Megkapja az ingert, és még
0: tök fura.
1: És miért nem tudod megnyalni a könyöködet?
0: Mert nincs akkor a nyelvem. Nekem az jobban megnyalázható. Nem tudom, én simán, engem ezek a dolgok valahogy, én nem tartom ezeket a, mik ezek, ilyen konvenciók, vagy etikett, vagy mi ez tulajdonképpen?
3: Hát csak, ha nem is nem illik, tehát nem csak azzal van baj, hogy nem illik, hanem hogy gusztustalan, hogy ha te most meg vagy fázva, oda köpködöd, vagy nem tudom, covidos vagy, érted, elkapjuk a covidot.
1: Úgy hívják, normalitás.
0: Ez a normalitás.
3: Ami neked unalmas.
1: Gyerekkorodból például megvan az, hogy volt ez a fruti nevű édesség.
0: Ez a rágós, ilyen cukorka.
1: Rágó.
0: Igen.
1: Hogy azt szerintem nem volt gyerek, aki meghámozta, hanem azt mindig papírostul lettük meg. Arra emlékszel?
3: A fruti rágó?
0: Na látod, ezzel vagyunk, most megleptél.
3: Annyira simán. Nem voltunk szegények, hogy a papírt is
0: mi a szalvétát nem. is levettük a szendvicsről. Voltak azért ilyen fura dolgaink.
1: Nem tudtad leszedni róla, mert mindig beleolvadt. És egy idő után feladtad, és megetted papírostul.
0: Igen, és a papír megjelent egy idő után a fogad között, és az ilyen kicsit bekeményedett, és azt kiköpted. De az egészet azért nem kaptad be papírral.
1: De hát volt egy idő, amikor már annyira eluntad, hogy tudtad, hogy úgyse fogod tudni leszedni róla, úgyhogy megetted papírostul. Hány olyan kaja van a gyerekkorodból, amit így visszasírsz? És ma már nincsen ott.
0: Igen. Azért nem tud megcsikizni magad, mert a szomatoszenzoros és elülső cingulális kéreg együttműködnek, és a saját érintésünket nem észleli fenyegetésként a test. És a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, így ha kétféle inger egyszerre érkezik, kioltják egymást, az agyunk tudja, hogy mire készülünk, és ezért nem veszélyes az, ha te saját magadat csikized, mert az agyad felméri, hogy nem vagy csikis.
3: De ha a Juli nyúl felém,
0: akkor... Az agyad már veszélyesnek érinti meg, vagy veszélyesként éri meg.
1: De miért hiszi azt, hogy ez egy veszély? Miért gondolja azt, hogy ez egy veszélyes érintés, érted?
0: Tehát miért... Hát mert ezzel neked egy idő után fájdalmat tudnak okozni, meg rossz, meg nevetsz, meg nem tudsz leállni, tehát fenyegetve vagy. De ha te oda nyúlsz a saját testedhez, azt az agyad érzékeli, hogy tudja, hogy ez te vagy, és ezért nem váltja ki azt az ingert. Ez ilyen érdekes, nem? Hogy működik az emberi agy, de barom jó.
1: Igen, de mondjuk, hogy...
0: Nem tudod. Nem. Tehát úgy be tudsz magadnak nyúlni, de nem tudod magad megcsikizni, nem vagy csikis egyszerűen. Bármit nyomsz, nem fáj. Nem vagy csikis.
3: De miért érzékeli veszélynek a mástól jövő csikizést? Tehát ez nem veszély.
0: Na jó, de valahogy az agyad az úgy reagál rá, hogy az abban a pillanatban ő azt mondja, hogy nem, az fenyegetés, ha valaki oda nyúl hozzád, arra reagálni kell. Viszont a saját érintésedet nem fogja fel fenyegetésnek az agy.
1: Istenem, hogy utálom azokat a kollégákat, akiknek ez a poén, tudod, így mögét settenkednek, és így...
0: És megcsikiznek? Azt nem
1: az. Belét vágnak. Igen. De jó poén volt.
0: Igen. Ez nem igaz, most csikiztem meg a talpa, mondjuk össze is törtem 3 kocsit, Norbi küldte nekünk. Igen, finoman tudod simogatni, tehát arra van inger, de ez a nevetéses, rázós csikizés, ez önmagában egyébként nincsen. Igen. Gyászolásnál azért működik rendesen, higgyetek el. Na, de ott sem a csikizés.
1: Gyászolás.
0: Na.
1: Mondok egy számot.
0: Milyen számot akarsz mondani?
1: Figyelj ide, be fogsz sírni.
0: Nagyon várom, Juliska, a te számaidat.
3: Igen, izgulok én is, kicsit hosszú lesz.
1: Volt most egy felmérés, kicsit fotóztam nektek.
0: Ja, hangosan beszélj, kérlek.
1: Mit gondoltok, hogy hány gyászolásnak, együttlétnek, akármitek kellene lenni havonta egy férfinak ahhoz, hogy ne legyen prostatarákja?
3: 31!
0: Én ezt tudom, ezt a számot nagyjából, hogy hányszor kell neked üríteni, hogy ne legyen prostata.
1: Hogy jó esélyen ne legyen prostata.
0: Én azt hiszem, ami 20-at olvastam, 20 vagy 25.
1: 21.
0: Na.
1: 21.
0: És én eszem a lekvárt érte tollal. És közben...
3: És miket tudsz
1: és
3: közben?
1: Miket tudsz?
0: Ezt a cikket olvastam, tehát nagyjából havonta 20-szor, ha megtörténik,
1: igen,
0: akkor te nem vagy...
1: Akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy prostatarákod lesz, és azok, akik csak havonta 4 és 7 alkalommal könnyítenek magukon, igen, vagy vannak együtt a feleségükkel, azoknak 33%-kal nagyobb az esélye.
0: De tudod miért? Ezen. Mert alapjában véve ez a cucc, ez ugye termelődik, és ha neked ürül a prostatád, akkor az olyan, mintha folyamatosan újakat állítana elő, tisztul, és ezáltal a tisztulás elől kimussa. És kicsit így van, a tisztulás önmagában nem okoz prostatarákot, mert ezek a bakteriális dolgok is kiürülnek ezzel együtt.
1: Na.
0: 20 darab?
1: 21.
0: 19 évi vados vagy, úgyhogy nagyon gyorsan húzzál bele.
3: Jövök mindjárt.
0: Nagyon gyorsan húzzál bele, mert akkor itt. Jó, de várj, ebben a férfiaknak ugye nem csak a szex van benne, hanem ebben
1: bármi,
0: ami azzal jár, hogy nekik jó. Az havi 20, igen, én is ezt a számot olvastam, az jelentősen csökkenti a prostatarákoknak az esélyét.
1: Igen, ez egyébként egy ilyen mért, a Harvardnak egy ilyen felmérése volt, és 32 000 férfit vizsgáltak, és abból derült ki, hogy igen.
0: Érdekelt 21. a cikk, és elolvastam, hogy mi az oka. És azt mondja a Gipó, hogy ugye tulajdonképpen maga, ez egy tisztulási folyamat a prostatában, és amit mondtam, ahogy tisztulsz, az úgy abban a formában folyamatosan csökkenti az esélyt annak, hogy neked bármiféle prostata betegséget vagy rákod legyen.
3: Tehát 40-nél mi van?
0: 40-nél már ott dicséretet
1: kapsz. Örök élet. Csillog, villog, világít a prostata.
0: Igen, 20-21 kezdőszámok, azt írja valaki. Igen, látod? Tehát régen azzal ijeszgettek gyerekként, hogy ne csináld, mert veszélyes. Meg ne csináld, mert milyen rossz. Aztán kiderül, hogy azért ennek biológiailag, egészségügyileg milyen hatása van. De mondjuk, ha valaki ezt nem gyászolással érje, hanem szexel, azért le a kalappal. Tehát a 20-21 darab, már azt mondod,
3: és főleg a 21 más partnerrel, minden
0: az,
3: hónap.
0: Az nagyon haladó, de ha egy partnered is van, a 21 szex, azért arra azt mondom, hogy az, figyelj, haver, az le a kalappal. Ott hát asszonykát kell nagyon, vagy te vagy nagyon, de hogy azért az úgy rendben van.
1: Hát a kezdő időszakban azért szerintem azért simán megvan.
0: Nem. 21? Hát, de... Az mit jelent átlagban? Tehát, hogy
1: másfél naponta.
0: Igen. Másfél naponta.
1: Hát most nem mond már, hogy az első időszakban, amikor még dúl a láv, és nagyon szerelmesek vagytok, akkor nem bújtok össze 21-szer az első 10 évben.
0: Hát én megmondom, hogy én azért ezt nem annyira számoltam. Az első 10 évben? A 10. év után még kitart a 21? De az le a kalappal. És a nőknek mi segít? Mert ez ugye az a férfi szám.
3: Úgyhogy ti mentetek meg bennünket.
0: A nőknek ez nem segítség, ez egy biológiai dolog, tehát ugye itt a prostatának kell önmagának ürülnie.
1: Hát állítólag a nőknek, meg ugye, de hát ez a férfiaknak is, tehát az ölelkezés az ugye annyi oxitocint, meg endorfint, meg minden termel, mondjuk ezt így azt hiszem, hogy kiszámolták, hogyha napi 2 percet, csak reggel 2 perccel később indulsz el a munkába, és 2 percig ölelgeted a partneredet, és úgy indítod a napot, az nem tudom, milyen teljesítményfokozó hatása van. Tehát, hogy valami elképesztő.
3: Mi megvagytok sokkal... egy rohadt ölelgetése, nekünk meg
0: 2 percig álljak ott a fürdőszoba előtt.
1: 2 percig álljak a fürdőszoba előtt.
0: 2 percet kell ölelni? Tehát, hogy elinduljon az oxitocin termelése?
1: Reggel, hogyha úgy ébredsz, hogy odabújsz a párodhoz, és 2 percen keresztül ölelgeted, az a két perc az olyan egészségvédő hatással bír, teljesítményfokozó hatással bír, hogy az egész napodat áthangolja.
3: Tehát, hogy sokkal... fog örülni a béka 4:30-kor minden reggel gyerekek?
0: Oda mész egy kis kiflibe oda, kiflibe oda, doroc mögé, és termeld az oxitocint. Termeld az oxitocint.
1: Két percen semmi nem múlik. Hát akkor meg...
0: Nem tudtam, hogy ennek ilyen biológiai hatása. Tudtam, hogy maga az érintés, meg az ölelés hosszú távon endorfin, oxitocin, de ezt megnézték, hogy két perccel már jó vagy.
1: Ha már két percet beiktatsz minden nap az életedbe, és ölelgeted, szeretgeted a partneredet, akkor az már milyen pozitív hatással bír. Aha. Nem sok.
0: Az egyébként az egy vállalható mennyiség.
1: Ha magamat ölelgetem, abban is van.
3: Nem ugyanaz.
0: Igen. A legszomorúbb és legjobb SMS, ezek éves számok. Tökéletes SMS. Igen, ezek éves számok, írja valaki 21. Nem, haver, sajnos az vagy, ez havi. És ha nem akarsz prostata problémát, akkor nagyjából ezt kell lehozni.
1: De dolgozzál rajta.
0: Dolgozzál rajta. Megkaptátok az itinert, 21. Így nem vagytok veszélyeztetettek. A prostata betegségben jövő mindjárt 8-szer van, pontosan itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hajnó. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 ezer forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jyszknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jyszk.hu-n.
9: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól. Amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Van, aki a város ritmusát keresi. Van, aki a csend erejét. És van, aki mindig tovább indulna. A Mini kínálatában minden életstílus megtalálja a párját. Az ikonikus Mini Cooper, a tisztán elektromos Mini Aceman és a tágas Mini Countryman. Most már csak egy kérdés maradt. Melyik Mini illik hozzád? Próbáld ki személyesen a Schneider Autóház Mini értékesítési partnernél. Pécsen, a Pécsváradi út 23 szám alatt.
14: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
15: Mesélj!
14: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
15: Ez már tetszik.
14: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
16: Bendegúzlakópark.hu.
17: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
18: Irány az XXX Lutz!
17: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. xxxlutz.
15: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
16: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
18: Nincs kifogás, csak fejlődés. Most a Prof Gymben 3 havi bérletáráért 4 hónapot edzhetsz. Az akció június 30-áig érvényes. Részletek a recepción. Prof Gym Pécs, Megyeri út 4, profgym.hu.
19: Június 19-én a Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor, június 19-e Pécs, Káptalan Kert. Jegyek gag.jegy.hu.
20: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
21: Miért hallgatják egyre többen

0: zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
3: Még mindig sokan tartoznak az idei gépjárműadóval. Napközben 25 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Az érintettek június 30-áig még kérhetik az 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia. A részletfizetést legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet kérni, a kérelmet pedig indokolni sem kell. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek az adóhatóságtól. Az idei évben a Biocon figyeli a szúnyogártalmat Pécsett, együttműködve a PTE Szent Ágotai János Kutatóközpont szakembereivel. A közös munka során 10 helyszínen végeznek szúnyogcsapdázást, az egyik ilyen terület Patacs. A Biocon azt közölte, a lakossági jelzéseket figyelembe véve, június 11-én csütörtökön a városrészben szúnyoggyérítési munkákat tartanak, amennyiben az időjárás azt engedi. A permetezésre az esti órákban kell számítani. A Mohácsi Dunapart turisztikai fejlesztését szolgálja az a program, amely hamarosan indul a városban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint egy top pluszos programnak köszönhetően közel 1,4 milliárd forint támogatást fordíthatnak fixen telepített pontonok kialakítására, amely motorcsónakok és kisgéphajók kikötésére is alkalmas lesz, egyben a csónakok kiemelése is biztosítottá válik. A projektben új vízi járművek beszerzése is szerepel. A fejlesztés 2028 nyarán fejeződik be. Gázhálózati munkákat végeznek a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár van érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzár van érvényben, a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északi szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs!

0: Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 percen itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. M0-ás Győr felé nagy torlódás, Soroksári felhajtótól, 21-es kilométernél baleset a belső sávban. Könyves Tibi küldte nekünk, Biatorbágy baleset Győr felé, az M1-esen, gyerekek. Kislacs M3-as felé élő állat a pályán, ott valami elszabadult, és igen, ez az M1 Biatorbágy győri balesetet, ezt sokan írjátok, hogy van ottant is probléma igazából.
2: És ma Metallica koncert.
3: Így is van!
1: Ma van Metallica koncert.
3: Ma és szombaton. És holnap pedig egész napos Metallica fesztivál.
1: Tehát. Wow!
3: Nagyon oda csaptak egyébként a fiúk, így fiatal korukra, mert két teljesen külön setlisttel jönnek, tehát nem ugyanazt játsszák el ma meg szombaton. Két tök különböző előzenekar lesz, és nagy nevek, tehát mondjuk Pantera van ma, aki ilyen metálos, azért azt nagyon-nagyon kedveli, és még pénteken is be lehet majd menni, ott ilyen dedikálások, meg mindenféle dolgok vannak, úgyhogy elég komoly háromnapos fesztivál.
2: Hány
3: első nap leszek? Hát 60 fölött.
1: Mész ma Metallicára?
3: Hát azért az olyan, hogy ezt figyelj, ezt meg kell nézni.
1: Aha.
3: Nem azt mondom, hogy én is minden nap hallgatok, de mondjuk fiatalkoromnak egy jellemzője volt a Metallica, úgyhogy megtekintjük.
1: Aha. Van egy kis fomót, hogy kimaradsz belőle?
3: Nem, hanem érdekel, hogy mire képesek ezek. Hol tart a szórakoztatóipar, hogy fog szólni ez a dolog. Irgalmatlan a látvány, legalábbis amit láttam más stadionokból. Figyelj,
1: Puskásban vannak? Nagy arénakoncert?
3: Nagy stadionkoncert, úgyhogy ezért kell. Nekem nincs ilyenem, hogy fomó, hagyjad már, hova fomózzunk.
1: Nincs fomó.
3: Nincsen. Viszont hát egy dolog mellett azért nem menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
1: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
3: Nekem is, mindenkinek.
1: Milyen értesítés?
3: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye, Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek darabját se láttuk.
1: Ja, láttam a munka közben, meg igen, néztem.
3: Mert állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba. Sajnos nem tudok menni, Juli.
2: Igen, mert mit csinálsz?
3: Sting koncerten vagyok.
2: A Sting minden második héten itt koncertezik.
1: Lassan itt lakik konkrétan.
2: Egyébként akkor beköltözött. Ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és majd halál ciki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
3: De kinek ciki? Neked vagy nekünk?
2: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
1: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
2: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg
1: na, ti nem vagytok köztük. Igen.
2: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább, tehát hogy a többi darabot hogyan fogom elkezdeni, meg mi, hogy fogok vele dolgozni. Úgyhogy ezért titkolgattam eddig, de hogy akkor most már essünk át a tűzkerességen, úgyhogy gyertek és nézzétek meg, úgyhogy
1: ez most melyik adottam. Várja, és ez most melyik darab?
2: Ez most a Vidám színpadon egy korábbi darab, az az évfordulós felfordulás, de egyébként meg októberben lesz a következő az Erkel Színházban, az Ember Márkkal.
1: Aha,
3: de nézzél, játsz az Ember Márkkal?
1: Sorozatban jönnek itt a darabok.
2: Az Ember Márkkal az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd, és a következő előadás azt majd októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
3: bajban. Még. Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Magyar nők milliói, érted? A Ember Márk, akkor csak a nevét kimondod, és nyáluk csorog.
2: Kicsit, de beleborzonganak.
3: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
1: Igen.
3: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
2: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
3: Ja, ne haragudj!
1: Lakógyűlésről kell írnod?
2: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma. Hogy
1: soha nem csináltuk
2: soha
1: meg.
2: Soha nem csináltuk meg.
1: Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
3: Igen, én is kihagyom.
1: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
2: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
1: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni?
2: Küldjetek.
1: Mi történik egy lakógyűlésen? A téma megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez vagy ez lesz a váza, vagy a gerince.
2: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
1: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt lehet. Gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mi vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam
3: amit
1: soha.
3: 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor, igen. Az itt 3,5 óra.
1: A szülőértekezlet kiterjesztett változata. Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlés, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
3: Igen. Van. De itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
2: Hát a Csonk András mesélte, hogy náluk, mindig náluk van a lakógyűlés.
1: De nála. Ő megy, várjál, ne, ő megy, ne, ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
2: Hát a és pici... ő készül rá, igen. És pogácsát süt, és itallal készül. Tehát, hogy ott
1: önmagában azért, ez is megérne egy
2: tehát, misét. Hogy milyen sztorik pogád. Vannak, itt van, igen. Rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
3: Tíz év alatt nem sikerült átütni. Azt gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
1: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
2: igen,
1: ha meghallgattad, persze, akkor az állítólag bár nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
2: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a Pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
1: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várjál. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem. Hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak igen. Meg kell csinálni, össze kell rá dobni.
2: Emiatt közös költségemelés.
1: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös igen. Költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
3: Hát, kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltethet föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, de azt a szar oldalt költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák.
1: És ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést,

0: és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok, őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is egyfa, ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a laháznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból. Mert hogy van benne valami, nem? Egy, nem megy oda mindenki azért.
1: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
0: Nagyon nagy.
1: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy vécézel Béla. És akkor ezekért ilyenekre tudsz.
0: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez ebben a formában ez elkerülhetetlen. És aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeken. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
1: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő ezt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért többet.
0: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vízás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt sem ennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
2: Ó, a fűtéskorszerűsítés valaki írta, az náluk is van, egy ismerősnél, a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön, az az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
0: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
2: Értékesebb lesz a lakás. Nem érdekli.
1: Meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni, így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem, ennyit nekem nem.
2: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ez kényelmesebb.
0: Tehát egész egyszerűen, igen, egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülésre, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek ilyen. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
1: A szomszédunk úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
0: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítéskaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
1: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
0: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
2: Az agy, de nagy!
0: Tehát, hogy lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát, hogy mi van? Mi történik? Elképesztő.
1: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
0: Hogy legyen, vagy ne legyen? Engem. Vagy kell, vagy nem kell?
1: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
0: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is perverz, aki oda megy. Tehát, igen, hogy azért ehhez kell egyfajta ferdültség, hogy ezen részt vegyél, nem?
1: Oké, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
0: Aha,
1: meg.
0: 3 éve háborodott nyugdíjas.
1: Akik azt mondják,
0: hogy... Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja.
2: De
0: jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családházban lakunk, Norbi a kaminos írtenek.
2: Reszelik a fingot két órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
0: Tökéletes.

0: 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a harmadik babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
1: Amióta mindenkinek jó volt.
0: Mindenkinek jó volt, most... ők megérkeztek és azonnal nekiállok átrakni, igen.
2: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
0: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem útort, szabad, igen.
2: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
0: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gázt, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, az ott a fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy azt.
1: Elhussannak az évek hideg
0: hamar, vízbe, gyerekek. Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én perekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Uh-huh. Tartalmilag, kreatívban minden, hogy megvagy.
2: Kiklopfol igazából. Húst, kisüt büdösem.
0: Ezek.
2: Honnan jön a szag?
0: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az ötödik emeleten lakunk, egy ötszintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje. Az egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik. A másik meg az, hogy legyen ez az ötödiken lakók problémája.
1: Úgy van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
0: Ezt nagyon szeretem. Nem cserélünk tetőt. A majd, ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az ötödiken. Reális teljesen egyébként. Aj, de szép. Na jól van. 2 perc, pontosan 8:30. Tudtál valamit meríteni? Ez szokásos témák egyébként. Nagyjából.
2: Igen.
0: Abszolút, abszolút a szokásos. Itt vagyunk mindjárt, jó? 1 perc múlva 8:30, jövünk rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csap le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
14: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
9: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
16: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
17: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
18: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes! Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
19: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
20: Irány az XXX Lutz!
19: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
21: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
22: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
23: Három dolog a tudatos babaváráshoz, te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
24: Keresd a Sipu patikákban és online. Pregnea.hu.
25: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
26: Kikelet.
25: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
26: Kikelet.
25: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
26: Kikelet.
25: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
9: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
27: Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Baleset szemtanúit keresi a pécsi rendőrség. Napközben előfordulhatnak futószáporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Május 28-án délelőtt 11 óra tájban Pécsett a Varga Damján utca 2-es szám előtt egy idős ember akart átkelni az úttesten, de figyelmetlenül lépett le a járdáról, nem vette észre a jobbról érkező Volvót, amely elsodorta őt. Az autó sofőrje, egy nő azonnal megállt, kiszállt a járműből, és felajánlotta segítségét, mentőt akart hívni, ám ezt a férfi elutasította. A pécsi rendőrkapitányság azt kéri, az autót vezető nő, illetve bárki, aki szemtanúja volt az esetnek vagy információval rendelkezik arról, jelentkezzen a rendőrségen személyesen vagy telefonon. Idén is megtartja gyalogos zarándoklatát a pécsi egyházmegye, melyet a papi és szerzetesi hivatásokért ajánlanak fel. Június 26-án Mecseknádasdról indul a zarándoklat délután 5 órakor. A menet Rékavár érintésével Püspök Szent Lászlóra gyalogol, ahol este 8 órakor a Szent László templomban misét hallgatnak. Ezután szeretett vendégséget tartanak a résztvevőknek, majd akinek kedve van, fakultatív éjszakai programként folytathatja a zarándoklatot a pécsi Székesegyházhoz. A magyar labdarúgó válogatott 3-1-re legyőzte Kazaksztán együttesét kedden Debrecenben. A barátságos mérkőzést a Nagyerdei stadionban rendezték. A magyaroknál Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Balázs szerezték a gólokat. A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájában, a másodosztályt jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei Mecsek Rally. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Nem is kérdezek semmit, jó? Csak így...
1: Megjött.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Hát ezt a dalt sem sikerült jobban megcsinálni, mint az eredeti, de legalább nem rontották el annyira, mint amennyire elrontják a többit, amihez hozzányúlnak. Tehát ez már fél siker, hogy...
3: Mint a fét lesz.
0: Hát, ez egy botrány, tényleg.
1: Megzavartad a hallgatókat, mert azt gondolják, hogy ez egy oti zene.
0: Hát ennek az eredetie az. Igen. Tehát Delirium Silence, ez egy jó kis dal egyébként, csak hogy ez megint egy feldolgozás, tehát ez megint nem az eredeti. De legalább a nyomokban fel lehető benne az eredeti, tehát ez így jó.
3: Általában partik végén, amikor már jött föl a nap.
0: Igen.
3: De ez nagy, ez mindenki, egy... mindenki sírt, és mindenki ölelgette a másikat.
0: Igen, de azt nem azért nem ilyet volt.
1: Szóval...
3: hát már nagyon boldogok voltak.
0: Igen. Azt mondja, hogy Bali, a tegnapi zenéd út, akkor reggel álltunk a gyerekkel és a férjem az autóban, elkezdtünk topogni. Miközben óvodába készültünk, csak összenéztünk egy csendes mosollyal. A múltunkra gondoltunk, az isteni volt. Igen, tegnap egy kicsit itt bele nyúlogattunk a zenékben. Na, viszont egy ilyen állatvédelmi kezdeményezéssel akarom még egy kicsit foglalkozni. 25 000 magyar aláírta már. Az egy szép szám, nem? Az egész szép szám. Én nem tudtam, hogy ez létezik, csak most így ezt elolvastuk, és a kezünkbe akadt, mert hogy egy kegyetlen vadászati módszer ellen tiltakoznak itt már nagyon sokan. Ez egy civil kezdeményezés egyébként, és 2 hét alatt országossá vált az aláírásgyűjtés, átlépte a 25 000 aláírás. Azért a soknak mondható már, nem? Egy ügyben.
1: Jó, az jó.
0: És azt követelik a jogalkotóktól, hogy a törvényben tiltsák be az állatok föld alatti megtámadását. Ez ugye leginkább a rókákra vonatkozik, amikor is ugye hát... kotorékozás, így hívják, ráúszítják ezeket a kutyákat, a vadászkutyákat a rókalyukakra, ahol ezek az állatok laknak, és ugye ezek az állatok aztán széttépik a rókákat. Nem túl humánus, nem hát túl barátságos.
3: Vagy a róka tépi szét a kutyát.
0: Vagy a róka tépi szét a kutyát, igen. És ugye ez egy petíció, amit a kotorékvadászat ellen írtak alá a magyarok, a villámgyorsan országos üggyé vált, és ugye azt szeretnék, hogy ne lehessen ezekre a rókákra így rátámadni az oduban, ahol ők laknak. Egyébként baromi cuki állatok, értem, hogy kártékony sok szempontból, de amikor így látsz egy rókát, maximum a vuk jut eszedbe, ugye? Tehát mi mondjuk a városban ennyit tudunk erről. Tudom, hogy kártékony, meg túlszaporodik, meg egy csomó minden baj van.
1: Hát szegény vuk is így maradt tárván, ugye? Kikotorékozták az apukáját,
0: igen.
1: Anyukáját.
0: Apuka megvolt, igen. És ugye azt mondják, hogy a kotorék az nem vadászati terep, hanem az állatok lakóhelye, búvóhelye, és a kölykök felnevelésének helyszíne, ahova beküldik a vadászkutyákat. És hát csúnya dolgok történnek.
3: Tacskók, terrierek.
0: Aha, kiváló vadászkutyák egyébként, igen. A tacsikról sem tudják sokan, de nagyon jók.
3: Igen, egyébként, és az a lényeg, hogy beküldik ezeket az állatokat, és nyilván az állat az védi vagy saját magát, mert hogy még vemhes, vagy már a kölykeit, és ez gyakorlatilag egy állatviadal. Tehát, hogy a róka is védi saját magát, a kutya meg támad, úgyhogy ebben a harcban mind a két fél jó eséllyel megsérül, és ha a róka kiugrik, akkor ott áll a vadász, aztán agyonlövi. És nyilván azt mondják, hogy ezzel gyérítik a szaporulatot. Na, de van 1000 más módja is annak, hogy a szaporulatot valahogy visszavegyék. Tehát ez valami végtelenül kegyetlen módja annak, hogy gyérítsd a szaporulatot. Tehát hogy ez egy állatkínzás szó szerint.
0: Aha. Szenved igen, mert ugye a vadászat,
3: a kutya is
0: megsérül, igen. Ugye azt a vadászatról szóló törvény végrehajtásának rendeletében benne van, hogy ami védi az állatok a szükségtelen szenvedéstől, de hogy ez meg pont arról szól, hogy itt egy csomó olyan szenvedést élnek állatok, amire semmi szükség nem lenne, tehát ha ki kell lőni, akkor kihajtják valahogy, aztán ott lelövik. De hogy zárt menekülésre alkalmatlan térben egész egyszerűen szembe kerülnek a kutyával, és nem nagyon tudnak mit csinálni.
3: Kicsit olyan, mintha a saját otthonodban rontana rád egy betörő, és az ott egy fegyverrel fenyegetne téged. És azt sem értem egyébként, hogy ez eddig hogy a túróban nem ment át. Tehát az, hogy kikötöm a kutyámat láncra, az már állatkínzásnak minősül. Ez meg nem.
1: Mert munkakutya.
3: Hát, de nem, ez nem...
1: Értelek, ezt nem a védelmükben mondtam, ez egy tárgyi megállapítás volt, csak és kizárólag, hogy ő a kotorék az munkakutyának minősül, és innentől kezdve tök más az egésznek a megítélése, plusz ugye valószínűleg, de egy vadász kéne erről megkérdezni, mert én nem értek hozzá, csak valószínűleg ő azzal fog védekezni, hogy ennek a kutyának ez az élete, erre nevelték föl, erre képezték ki, hogy kiszedje a rókát a rókajukból.
3: Az nyilvánvaló, hogy ott azokon a helyeken, ahol van rókaszaporulat, ott a mezőőrök egyébként szemet hújnak ezek fölött, a dolgok fölött, még ha nem is engedéllyel történik, mert hogy a róka, hogyha nem talál táplálékot, akkor meg is viszi és elviszi a tyúkot. Oké.
0: Rendben. Igen, mondd meg a kotorék vadászatodnak a gazdának, akinek meg állandóan megtizedeli az állatállományát. Én nem tudom, de hogy azért ez sokáig így volt, nem?
3: Hát ez
0: hirtelen most felkapták az állatvédők, vagy a természetvédők? Vagy...
3: Szerintem ez már a hosszú évek, évtizedek óta napirenden van ez a történet, aha, csak eddig egész egyszerűen nem volt, hogy is mondjam, nem volt rá lehetőség, mert hogy eddig mindig arra hivatkoztak a vadászok, hogy ennek Magyarországon, meg úgy általában a világon hagyományai vannak. Miközben egyébként Európa szerte egyébként már betiltják ezt a fajta vadászati módszert, mert hogy szükségtelenül kegyetlen, meg erőszakos. Tehát, hogy lehet gyéríteni a rókákat más módszerrel is, ezer más módszerrel, ez csak a vérengzésről szól. De ha van olyan, aki az ellenoldalról
0: csinálja,
3: igen, és van kotori kutyája,
1: védeni.
0: És igen,
3: vadászkutyája, akkor az mondja már el, hogy ebben mi a jó.
0: Na, mindjárt megkérdezünk valakit, Rókaras Alapítvány elnöke, Kurci Róbert. Hello, Robi, jó reggel, ciao.
4: Hello, sziasztok.
0: Ez egy több száz éves hagyomány, vagy módszer, ahogy ezt csinálják?
4: Igazából régre visszavezethető történet, ugye vannak erről írásos feljegyzések. Kutyákat ugye a vérvonaluk megőrzése véget próbálják ugye kotorék, illetve hát munkakutyának hasznosítani. Ugye itt a rókák, borzók, néha sakál, ritkább esetben vadmacska is érintett. Ugye ahogy az előbb elmondtátok, az adott rókavárakba, vagy kotorékokba, rókalyukakba beküldve ezeket az ebeket, nagyon sokszor ugye itt harc alakul ki. Egyrészt ugye a hazuka, tehát a rókának a rókakölykök mamája van bent akkor vele, ha benn vannak a kölykök, akkor ugye ők, hát nagyon azért egy két hónapos rókakölyök, én rengeteget mentettem, ugye, nagyon harcolni nem nagyon tud egy kotorék ebben szembe, tehát itt nagyon sok olyan eset van, ahol sajnos ezek a rókák állatviadalban halnak meg.
0: Állatviadal, de hát ez egyfajta vadászat, mitől állatviadal ez, nem? Hát az egyenek több száz éves hagyománya van, ízlik a vadászat, szörnyű, meg hát én sem mondom, hogy ez így jó, rendben van, de hogy azért ez hosszú évszázadok óta zajlik így.
4: Igen, csak ugye a hagyományos volt annó a kerékbetörés is, meg a, nem tudom, a boszorkányok elégetése.
0: Igen, azért nagyon az, azt gondolom, hogy
4: igen, tehát jogszabályi keretek között kellene, hogy működjen az összes vadász. Egyrészt ugye vadászati módok vannak, hogy a vadászat eszközei. Na most a vadászat eszközei közé a kotorékebb soha sehol nem volt besorolva. Ilyen vadászati mód, hogy kotorékozás, ez csak a hagyományokon alapuló történetben volt megemlítve, de ilyen a törvényben nem szerepelt. Hivatalosan ma kutya általi kontaktálás vadállatokkal, az csak a magyar agárral történhet. Tehát a kotorékebek nincsenek meg említve a vadászati törvényben, vagy sehol. Nincs.
0: Tehát akkor ezt illegálisan csinálják a vadászok most jelen pillanatban?
4: Ez totálisan így van. Totálisan így van. Csak ugye eddig senki nem emelte fel a hangját. 2007-2008-ban volt már egy állatvédelmi szervezet, aki nem volt azért annyira, úgy gondolom, bocsánat, jelentős bázissal ellátva, mint mi, a rókales, és hát nem tudott eredményeket elérni. Ugye ne felejtsük el, hogy nagyon vadász érzelmű azért a magyarországi kormány vagy a vezetés, és hát ugye nagyon nehéz volt átvinni egy ilyen petíciót, vagy elindítani egy ilyen kezdeményezést, mert nagyon sokszor az ember ugye itt, hát mondjuk úgy, hogy akadályokba ütközik. Ugye ne felejtsük el, hogy itt rengeteg kenel tulajdonos, tehát ez egy jó üzlet is kotorék kutyákat nevelni, illetve kotorék kutyákat értékesíteni. Tehát egyrészt a vadász oldala, másrészt az üzleti oldala, itt sok mindenben megakadályozta azokat, akik ebbe próbáltak eddig lépni.
3: Ha nincs ez a módszer, akkor nem félő az, hogy ez a róka túlszaporodik? Tehát, hogy sokkal több lesz, hát ezért gyérítik őket, nem?
4: 2025. decemberében az Országos Magyar Vadászkamarának a szóvivője kifejtette, ugye az előző vadászidényben 91 ezer róka volt gyérítve, ebből olyan 6 ezer volt, aki hivatalosan ez a módszer alapján, vagy ez a általuk vadászati módnak nevezett dologban halt meg, vagy pusztult el, vagy gyérítettek. Lényeg, hogy ők kifejtették a vadászkamara, hogy a róka nincs túlszaporodva, az állománya stabil, ekkora gyérítés mellett. Na most azt hozzáteszem, hogy vannak olyan európai országok, ahol nem lövik a rókát, nem gyérítik a rókát, és mégis beáll a populáció. Ez egy komoly tanulmány lenne, ez egy nagyon komoly tudományos vizsgálat, hogy a prédaállatok túlszaporodása és a rókák közötti viszony, ez hogy alakul. Tehát én úgy gondolom, hogy a végletekig nem tud szaporodni a rókállomány. Az bebizonyosodott tudományosan, és itt nem vadászok és nem állatvédők bizonyították be, hogy amennyiben a rókát egyre nagyobb vadászati nyomás alá helyezik, ott az alomszám, vagy az alomban lévő egyedszám az egyre inkább nő. Tehát amikor egy átlagos gyérítéssel ellátott területen mondjuk 5-5 fial, vagy 5-5 kölykezik mondjuk egy szuka, az az átlag egy jobban nyomás alá helyezett területen akár 10-11-ig fölmehet. Én rengeteg kölyköt mentettem, és tényleg van olyan, ahol 8-10 kölyök róka van egy-egy nagyon-nagyon erős vadászattal ellátott területen.
1: Itt most csak a rókára való kotorékozás ellen emeled föl a hangodat, vagy emelitek föl, vagy mindenféle kotorékozás, mert itt több hallgató is írja, hogy például a patkányokat is szokták most kotorékozni.
4: Igen, az a helyzet, hogy ahogy az előbb is mondtátok, azért a róka, tehát ha azt vesszük a baromfi tulajdonosokat megkérdezve, egy haszontalan, semmire kellő, egy dúvat, kárt okozó, de azért majd kérdezzünk meg a mezőgazdaságban tevékenykedő embereket, vagy az agráriumban dolgozókat, akik könyörögnek valamilyen szinten a róka jelenlétére a területen. Én nagyon-nagyon sok rókával mozgok együtt, és nagyon sok rókával mondhatom azt, hogy barátságban vagyok. Egy rókacsalád egy 50 hektáros területet úgy kipucol a rákcsálóktól, hogy ott írmagja sem marad. Na most a patkányozás, a patkány, mint kotorékozás, vagy a patkányoknak az írtása kotorékos módszere, én úgy gondolom, hogy hát ez is tilos, viszont a patkány azért közegészségügyi szempontból baromira gondot tud okozni. Tehát azért itt a rókát is a patkányt szerintem nagyon-nagyon el kellene különíteni. Egyébként a világon a legjobb patkány és rákcsáló írtó az a róka. Tehát én több százszor látom azt, hogy a rókáim a pockokat elkapják, vagy patkányokat. Bármekkora egy patkány, bármilyen kistermetű egy felnőtt róka, azonnal megöli a patkányt. Tehát a rókának a közegészségi szempontból való vizsgálata az teljesen egyértelműen pozitív. A vadászok szokták ugye az apró vadállomány kimérlete végett ugye a rókákat pusztítani, mert hogy nincs alfaragadozó, aki a rókát valamilyen szinten tudná gyéríteni, illetve hát a tyúk tulajdonosoknak a védelme érdekében. Na most az egy fontos dolog, hogy én azért jártam, ugye annó tettem egy olyan felajánlást, hogy a tyúk tulajdonosoknak a rókától okozott károkat kifizetem, amennyiben becsapdázásra kerülnek a rókák. Én nagyon sok pénzt erre kifizettem, 198 rókát mentettem így meg pontosan. És nagyon-nagyon sok helyszínen jártam, ahol ugye baromfikat tartottak az emberek. Azért a baromfi tulajdonosok, tényleg bocsánat, de kimerem jelenteni, 90%-a iszonyatosan felelőtlen. Tehát az erdőszélen kóborolnak a tyúkok, kin az utcán, a fasorokban, a bokros részeken, a berek szélén, tehát azért egy felelős, tehát meg lehet azért oldani, amikor az emberek lassan feljutnak a marsra, akkor azért meg lehet azt oldani, hogy róka biztosra tegyünk egy-egy területet. Nem könnyű, tehát én pontosan látom napi szinten, hogy ugranak a rókák, ugye, hogy másznak a rókák, hogy ásnak a rókák. Tehát tényleg nagyon ügyesek, nagyon jó ragadozók, pont ezért nagyon-nagyon jól alkalmazkodnak is, és nagyon könnyen áthidalják azért ezeket a mechanikai akadályokat, de azért meg lehet oldani azt, hogy a tyúk tulajdonosok azért biztonságban tartsák
3: a balonfikat. Itt van egy, aki írt, apámnak most vitték el 10 tyúkját, 30 ezer forintos a kára, nyugdíja 150 ezer forint. Tehát, hogy azért nyilván a másik oldal is...
4: Ez egyértelmű, csak, és persze a róka, amikor behatol a területre, akkor ő hibázik. Ez tök egyértelmű. Viszont nagyon-nagyon sokszor, még egyszer mondom, hogy nem az adott védett objektumból viszi el a róka, hanem már a kijárkáló tyúkokat. Ettől függetlenül, ha csak van egy 2 méteres kerítésed, az nevetségesen ugorja át a 3 lábú rókám is. Tehát a kerítés magassága és a kerítés, tehát le kell olyan szinten mechanikailag védeni, akár villanypásztorokkal, akár kutyával, tehát az az egyik legjobb megoldás, ha van egy jó kutyád. És tudjátok, az a poén ebben, hogy amikor kimegyek ezekre a rengeteg helyszínre, ahol elhozom a becsapdázott rókát, és ott van a kutya az előkertben, vagy az első részén az ingatlannak, és megkérdezem, hogy Marika néni, hát miért nem engedte hátra a kutyát? Tehát a kutya megvédte volna a baron. Ó, Norbi, hát az megüli az összeset. Tehát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon, és nagyon sok helyen sajnos a kutya okozza az óriási kárt, és ezért a kutyával nem tudják védeni a baromfi állományt. És ez a legnagyobb gond, mert hogyha egy jó kutya lenne ott az adott területen, akkor oda nem hatol be a róka. A róka nagyon okos.
1: Jó, de hát azt a vukóta tudjuk, hogy a kutyák nem jók, tudod, a rókák
4: igen
1: ellen.
4: Igen, de azért vannak olyan, itt most ne a nagy testű kutyákra gondoljunk, hanem a kicsi, aktív, éjjel is éber, akár terriereket, tehát vannak azért olyan kutyatípusok, amik valamilyen szinten azért meg tudják védeni ezt az állományt. A róka nagyon ügyesen kifigyeli, tehát ő éjszaka már előtte járkál a tyúkudvarok környékén, és figyel. És olyat megcsinál, hogy a róka, ha ki van kötve láncra, akkor, és tudja azt, hogy egy méter van a lánc és a kerítés között, akkor azon a kis vékony sávon végigmegy a kutya előtt úgy, hogy a kutya őrjen. Én sok ilyen esetet láttam, ismerem a rókát. Szóval baromi intelligens, én sokkal, bocsánat, kicsit mondjam, mert sokkal intelligensebbnek tartom a kutyát, vagy a rókát, mint bármilyen kutyát.
0: Hát nagyon-nagyon látjuk a parlamentben, hogy néhány róka parlamenti képviselőknél is intelligensebb, vagy mesebeli lényektől. Igen.
4: Gyorsan veszi fel az információt. Visszatérve a kotorékozásra, én úgy gondolom, hogy ez egy nyílt állatviadal és egy állatkínzásba forduló, soha nem volt legális vadászati módszer.
0: Ja. Okay. Aki tudja, írja alá petíciót. Nagyon köszi, Robi. Köszönjük szépen, hogy foglalkoztunk el. Köszönjük. Ciao.
1: Rókász.
3: Rókász.
1: Sok volt az információ.
0: Sajtos, haver, hallasz, fölkötöttem magatjámat, hogy értsem, mi történik. Jövünk mindjárt 9 óra pontosan.
5: Balázsék hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Reklámot hallottak.
15: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Pécs Café.
17: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
18: A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Nyitrai Autóház Kft. Bécs, Sroll József út 5.
19: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
20: Mesélj!
19: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
20: Ez már tetszik.
19: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
20: Vendeguzlakópark.hu.
21: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
22: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
23: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécsett első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. dompepe.hu.
25: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
26: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
27: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
28: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: ide kapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottál.
2: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
3: Csak két tó ajánlott fürdőzésre Baranyában. Egy hideg front alakítja ma időjárásunkat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A baranyai természetes vizek közül idén is csak kettő ajánlott a fürdőzésre, közölte a kormányhivatal. A nyári szezonban Orfűnak Kistóstrandon és a Pécsi tónál biztonságos a fürdőzés. A legutóbbi hatósági vizsgálatok alapján mindkét tónak kiváló a vízminősége. Az Abaligeti tónál idén sem javasolt a fürdés a vízminőség alapján. A pécsváradi Dombai tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő vizét nem ellenőrzik rendszeresen, ezért a hatóság itt sem ajánlja a fürdőzést. Egy hetes akciót tartott a rendőrség június 1-e és 7-e között a közutakon. Ennek során elsősorban a kétkerekű járművel közlekedőket ellenőrizték. A Roadball akció eredménye szerint még mindig sokan közlekednek szabálytalanul és veszélyesen. Összesen 267 esetben kellett intézkedni azért, mert a járművilágítása nem volt megfelelő. 134-en nem használták a bukósisakot, 53 esetben pedig a hatósági jelzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt kellett intézkedni. Az egyhetes akció során összesen csaknem 3400 esetben volt szükség rendőri beavatkozásra. Új érkezőt jelentett be a Carbonex Komló kézilabda csapata. Az együtteshez Jávor Sebestyén csatlakozik balátlövőként. A 28 éves játékos legutóbb a Mezőkövesdi csapatot erősítette, ahol 132 góllal házi gólkirályként fejezte be a szezont. Ezelőtt játszott a Dunakeszi, a TFS-e és a Budakalász együttesében is. Június 11-e és 13-a között zajlik az idei meccsek ralli. A verseny miatt Pécsett és környékén számos helyen teljes útzár várható a tesztek és gyorsasági futamok idejére. A részletekről a rendezvény weboldalán lehet tájékozódni. Ivóvízhálózat bővítési munkákat végeznek Pécsett. A Rengeteg utcában néhány napon át még teljes útzár van érvényben. Folytatódnak a csatornahálózat tisztítási munkák a Hungária utca egy szakaszán. A helyszínen jelzőrök irányítják a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még több felé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sok felé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után 14 perccel itt vagyunk, két kocsi ütközött a 24. keletben a Völgy utca, Martinász utca sarkán, minden hatóság a helyszínen BKK is érintett, köszönjük szépen!
2: Tessenek vigyázni!
1: Tessenek óvatosan lenni, vigyázni is.
2: Van más is, nincs. Minden van. Ez az óvatosság. Micsoda napunk van.
1: Nincs be. Ennyit tudtam.
2: Visszatér ez a férfi.
1: Nem vagyok, ma nem vagyok gyerekek. Csak részben. Nyomokban tartalmazom önmagam. Nagyon fáradt vagyok.
3: Nyomokban Sebestyén Balázs.
2: Igen, szóval mindig el...
1: Meg eleve unom a közlekedési híreket. Nem is tudom, miért olvasom. Borzasztóan unom. Nem, ki semennyire hasznos. Nem, be van kékezve, de rászaladok egy-két ilyen jelentéktelen. Most 21. kerületben, utca sarkán két autó ütközött, mennyire jelentéktelen.
2: Nem, nem, arra jár.
1: Most mondom, az M3-as, ha meghal, vagy az M5-ös, oké, de hogy ne küldjetek, már százszor megmondom, ne küldjetek ilyet,
3: figyelj,
1: de mindig beolvasom.
3: Biztos vagyok benne, hogy valaki, aki most a Völgy utca végén lakik, és elindult a kocsival, most fordult vissza. És
1: megy az esélye, irány. Hogy ott lakik, pont minket hallgat és elkerüli, ennek a matematikai esélye tulajdonképpen nulla.
3: Írjatok Völgy utcaiak és Martinász utcaiak, hogy most fordulsz.
1: Elmondom neked, nulla. Tehát ugye nulla az esélye. De én mondom mindig, hogy küldjenek nagyobbat, de nem baj, nem érdekes. Lelkesek, elküldik, nincs ezzel baj. Küldjetek. Na hát ez például fontos, M5 Pest felé elesett, 15 perce állunk Inácsán, nem tudjátok, hogy miért. Ez oké, egy komplett autópálya áll. Ez így ebben a formában, ez. Na, ilyeneket várunk, drága
2: és
1: hallgatók.
2: Nem ezeket miért, küldjék. De valószínűleg baleset.
1: Igen, de mindjárt megküldik, és akkor tudjuk mondani.
2: Na, a foci VB-s játékig, vagy milyen játékunk van most?
1: Foci? Na, mert aztán te se vagy az ilyen
2: híres. De, vagyok, foci VB-s játékunk.
1: Foci VB, vagy milyen játékunk, vagy most milyen Isten van, vagy miért nincs már hétvége, vagy?
2: Nem, százezres.
1: Igen, mondjuk-e, hogy holnap nem vagyunk, jó? Csak azért, hogy ne érjen senkit meglepetésként, holnap best of-unk van. A hétfőn vagyunk újra.
2: Így van, és akkor visszatérünk teljes erőbedobással.
1: Igen, mit akartam mondani?
2: Ahogy mondom, a játékunkig egy izgalmas hír, ami végre na. Téged is ma meg fog
1: ma
2: rázni.
1: Szerintem semmi.
2: De.
1: Na gyere, na mutasd. Na, mutasd.
3: Gyere rám, mutasd.
2: Ez egész biztos vagyok benne, hogy érdekelni fog. De ha ez nem, akkor van egy másik is. Melyiket akarod, a másikat, vagy inkább ezt?
1: Mindegy, mit mondasz.
3: Az esztet
1: mondasz. Első egy percben meg tudom mondani, hogy érdekel-e, vagy nem. Érdekel. Addig cserkózom.
2: Benzinkút.
1: Tudom, mi
3: igen?
1: Az.
2: Okay.
3: Onnan távozik rendszeresen fizetés nélkül?
2: Egy autó, benne pedig egy kutya.
1: Igen.
2: És egy lövés, amelyben egy szomszéd autóban ülő nő megsérül a lövést, egy sörétes fegyverrel adták le. Az autóban csak a kutya volt.
1: Volt most valami ilyen hírünk, emlék egy hete vagy két, de nem ez, hanem valaki, aki...
3: Ott a kutya mentette meg villogással a epinefrin után.
1: Villogott a kutya, persze, villogott a kutya. Jó. És felhívtuk a tulajt.
2: Az igen. Egy jó lelkű kutya volt, aki emberéleteket ment meg. De vajon az a kutya, aki ebben az autóban ült?
3: Mennyire hogy? Volt rossz indulatú?
2: És leadta a lövést a vadász puskával.
1: Ne.
2: De.
1: Real a sztori? Tényleg?
2: Igen.
1: Tehát egy másik kocsiban ült a nő.
2: Igen. Nebraska, benzinkút, a tulaj kiszállt bemenni fizetni, vagy mit venni magának valamit, a kutyáját pedig benhagyta a gépjárműben. Mellette egy másik autóban egy nő könyökölt ki az ablakon, nézte a nebraskai egyébként biztos szép tájat, és egyszer csak eldörült egy lövés, és a nőt kórházba szállították, mert tele lett söréttel.
1: Ennek mennyi rád. Az esélye, hogy a kutya valahogy meghúzza
3: a hóna alá kapta
1: a ravaszt. Rálépett a ravaszra, vagy hogy
2: hát
1: húzta meg?
2: Hát valószínűleg igen, ugye próbálták az egyenruhások kideríteni a bűncselekményt, hogy mi történhetett. Egy gyors vásárlásra beugrott ugye az üzletbe, a kutyát a járműbe hagyta, aki pedig hátramászott az ülésre, és elkezdett az ülésen mocorogni, és ekkor hozzáért az ott tárolt fegyver elsütő szerkezetéhez. ez.
3: Azt mondják, nem zártok be.
1: Igen, nem kotorékozhat. Tanult lőni, ha nem kotorékozhat. Igen.
2: Ő már tovább képezte magát, ott nincs kotorékozás, ott puskát adnak a kutyának. Csőre volt töltve a puska, most igazán hülye a csávó, aki ezt így benhagyta a kocsiba a kutyával együtt, és elsült a, hogy hívják, a puska, átütötte a karosszériát, szerencsétlen nőt ért el, arcon csutkázta izével a söréttel.
3: Ilyenkor kizárna be a kutyát?
1: Igen, vagy igen. A nőt. Vagy a mi matematikai ilyen törvényszerűségnek kell, hogy oda sodródjon a kutya meg a nő? Hogy indul-e reggel a nő, merre van a kutya? De. Hogy száll be a kutya a kocsiba, mikor ér oda a nő? Hogy áll arra a fegyver, minek a hatására áll arra pont a fegyver? Nem? Tehát mennyi minden véletlenszerű esemény történik, hogy a végén a kutya lelője a nőt fegyverrel. Tényleg teljesen feltételezhetetlen.
2: Ha egy perccel korábban vagy későbben indulsz, már nem vagy ott. Ha a kutya az első ülésen marad, nem mászik, nem sül el a fegyver. Ha a csávó nem hagyja be, csak ezek vannak benne.
1: De ravaszt az hogyan? Tehát, hogyha rálépek, az egy lefele irányuló nyomás azért. Tehát, hogyha a puska el van fektetve, a ravasz lent van, én a kutya rálép, az fölülről lefele megnyomja a ravaszt. De az, hogy meghúzd a ravaszt, ahhoz azért egy húzó mozdulat kell. Az hogy csinálja a kutya?
2: Hát idegesen toporgó kutyát, aki várja a gazdáját. Hogy
1: toporog, tapos.
2: Igen, úgy valahogy egy kicsit így oldal taposok.
1: És átlőtt a kasznin a puska.
3: Vagy esetleg be volt állítva a fegyver, tehát mondjuk neki volt döntve az ablaknak.
1: Igen.
3: Kicsit hátrébb csúszott, nem, akkor irányba átlőtt a kasznin.
2: Igen.
3: Jó, és akkor toporog, vagy beleakad mondjuk a farka. Tehát ahogy csóvál.
1: Soha nem húzza meg. Ez olyan, mint az indexelő kutya.
3: De hát az indexelő kutya,
1: ami SOS jelzést adott le, mert a csávót feküdt hátul, hagyjad már, persze.
2: Mi farokkal már nagyon sok mindent próbáltunk működésben
1: nem
2: hozni.
1: Nem húzod meg farokkal a ravaszt.
3: Egyszer látnám.
1: Nem húzod meg.
3: Annyi mindent mondtok, mit tudtok ti farokkal megcsinálni.
1: Nem húzod meg a ravaszt. Azt nem húzod meg. Ahhoz valószínűleg valahogy... Tehát rá kell lépned, vagy nem is értem magát a mozdulatot, hogy az elsütő szerkezetből hogy lesz.
2: Fekszik húzom a puska.
1: Fekszik a puska.
2: Igen, és ha kicsit így kutya oldalt tolja a lábát, ott a nagy izében, nagy tapicskolásban,
1: akkor meg tudja húzni a ravaszt.
2: Elméletileg el tudja sütni, igen.
1: Aha. De még az is durva, hogy a csávó tényleg itt tartja a fegyvert. Tehát van benne töltény, csőre van töltve, úgyis azt még, nem tudom, ez milyen vadászpuska volt, de valószínűleg ezért ezeket ugyanúgy ki kell biztosítanod. Nem?
2: Nem is lehet így szállítani, hát az benne van a töltő.
1: Csőre töltve, kibiztosítva, az jó, milyen jó, barom a csávó is.
3: Nebraszkáról beszélünk.
1: Nem vagyok Nebraska, tehát ott bármi jöhet.
3: Bármi töltek.
1: Na de érted, de a kutyának csak rá kellett lépni, és azon elsült a fegyver. Tehát ez jó hülye.
2: Azt mondják, hogy van egy úgynevezett gyorsító, akkor elég csak megsimogatnod az elsütő billentyűt, nem ravasz, megint bunkók voltunk, az elsütő billentyűt, és akkor azonnal lő.
1: Aha, tehát, hogy finoman érzékenyen hozzáérsz, akkor is elő abban a pillanatban. Aha. És a nőm túlélte, vagy meghalt?
2: Nem,
1: jó nyomorult halál, azért lelő egy kutya. Tehát én sokféleképpen akarok meghalni, mert
3: csomó mindent elterveztem. Agyonlőtt egy kutya.
1: Csomó mindent elterveztem, de ne úgy, hogy egy benzinkúton lelő egy kutya. Tehát az valahogy az egész életedet idézőjelbe teszi, nem? Az olyan éltél 60 évig, gyereket neveltél, csináltad, jelentőség teljesen, de lelő egy kutya, azt nem mosod le magadról, az szerencsétlen. Ugyan, és a faluban mindenki csak röhög rajtad utána, tudod, hogy szerencsétlen lelőtt egy kutya. Tehát ne egyszer, így, hogy lelő egy kutya egy benzinkúton.
3: Egyszer össze kellene gyűjtenünk a leglehetetlenebb haláleseteket, hogy ki hogyan murdát.

0: Meccsre fogadjunk, vagy...
1: Nem, végeredményre.
0: Hát de mennyi pénzt tudnék
1: vagy
0: nyerni?
1: Legtöbb gorra, vagy legjobb Dél-Afrika. Kapusra. Mi szokott még lenni? VB bajnok, tehát a világbajnokra tudsz fogadhatni, nem kapfogadhatni.
0: De akkor a mai meccsre is tudunk fogadni.
1: Hát egyébként csak nagyon körülményes lesz minden meccsre mindig fogadni.
0: Nem mindegyikre, de egyet-egyet így kicsi megészhetünk.
1: Én a nyitóra jó vagyok.
0: Egy nyitó meccs. Ki játszik, Juli?
1: Mexikó.
2: Mexikó, Dél-Afrika.
1: Ugye a rendező ország kezd, ez mindig így van, azért Mexikó. Ugye Mexikó, Kanada, Amerika, most három rendező ország van, így rendezik egyébként. Tehát Mexikó.
0: Nem tudták kifizetni egyedül?
1: Szétdobták. Szétdobták a költségeket. Kivel játszik?
2: Elvileg Dél-Afrikával, Dél-Afrika. Én úgy tudom.
1: Kettő egyre jó vagyok.
2: Én is.
1: Az egy általában az a tipikus foci eredmény.
2: Kettő egy.
1: Kettő egyen nagyon nem lősz mellé.
0: Egy-kettő.
1: Ki kap Mexikó?
0: Ki?
1: Azt mondod?
0: Dél-Afrika nagyon jó.
1: Dél-Afrika? Jó, én kettő egyet mondok Mexikónak.
2: 3-1.
1: 3-1, jó, írjuk föl akkor.
2: Várj. Ez nem így megy, itt iktat.
0: Balázs 2-1, Juli 3-1, Feri 1-2.
1: Így van, ezeket vezess föl, Léci. Közben én beszélek Norbival. Közben Norbi, szia, amíg itt adminisztrálunk. Hello, Norbi.
3: Szia, Balázs. Nagyon szeretnék játszani veletek.
0: Nagyon jó ez nekünk, neked is jó lesz.
1: Ez jó hír. Norbi, mi a helyzet? Honnan, meg nem furán szólsz, vagy mi van veled, Norbi? Honnan hívtál minket?
3: Nógrán megyéből, nem tudom, lehet, ez áthallás van, vagy nem tudom, mi van.
0: Norbi, kihangosítom vagy?
1: Valami van, Norbi.
2: Vagy fürdőszobában?
1: Fürdőszobában, elbújták, kihangosítom vagy, valami nem oké. Norbi?
0: Halló?
3: Igen, itt vagyok. Most jobban hangzom.
1: Megnyugtat, hogy valaki más is van úgy, ahogy én. Ez jó. Ez mindig erőt ad, hogy nem én vagyok egyedül ebben az állapotban, hanem te is így vagy. Norbikám, figyelj, tehát fürdőszobából beszélsz? Lakásból, házból, kihangosítom? Valami nem jó?
3: Lakásból, konyhából éppen.
0: De most már jó, levette a kihangosítót, most jó.
2: Kevésebb utolsók a
3: csempben.
1: Jó, Norbi, jó, csak kiabálj nagyon, jó?
3: Szuper. Na, most örülök, hogy jobb a hang.
1: Jó van, Norbikám, figyelj, itt van Márk is. Szia, Márk.
4: Sziasztok, jó reggel. Szevasztok.
0: Hello, Mark!
1: Mindenkivel van ma valami.
2: Mi a helyzet, bro?
1: Mark? Mi van veled, Mark? Hogy vagy?
4: Semmi, nagyon jó. Alig vártam, majd láttassak veletet.
1: Igen?
4: Hát, már nagyon régóta várunk.
1: De Norbi, nagyon veszélyesnek tűnik, te is hallod?
4: Igen, látom, mint az értivótól.
1: Nagyon, Norbi, nagyon kemény. Na jöjjenek a kérdések akkor.
0: Á, gyerekek, ez nem tippelős, ez itt kemény tudásra van szükség, figyeljetek. Melyik játékos volt az utolsó, aki egyetlen világbajnokságon legalább 10 gólt szerzett? Norbi?
1: Jézus Mária.
0: Ugye?
3: Ez elég kemény.
0: Mondja egy játékost, aki nagyon sok gólt rugott. Az egyetlen világbajnokságon legalább 10 gólt.
3: Cristiano Ronaldo.
0: Ronaldo, Márk, szerinted?
4: Messi.
0: 1970-et írunk.
3: Jaj.
0: Gerd Müller.
1: Hú, ez nem ment senki ennyire.
0: 10 gólig jutott.
1: Okay. Az szép.
0: A következő. Ki szerezte a legtöbb gólt a labdarúgó világbajnokságok történetében? Tehát ezt nem egyen szerezte, hanem több labdarúgó világbajnokságon. Egyébként...
1: Csapatot kell mondani? Tehát csapat?
0: Nem, egy játékost.
2: Megszívtátok.
0: Jó, fordítunk. Szerintetek egyébként Miroslav Klose volt az, aki a legtöbbet. Hány gólt lőtt összesen? Márk, mondj egy számot.
4: 172.
0: Norbi?
3: 150.
0: Ezzel te nyertél, mert 16 gólt lőtt ez a kedves Miroslav.
1: Nem összesen a pályafutása alatt. Tehát, hogy...
3: Márk nagyon magasra tette a mércét, akkor
0: rájöttem. Alá mentél.
1: Jó van. Norbi, egy gyors összefoglalás. Valóban ez történt. Köszönjük szépen. Igen, jön a harmadik kérdés.
0: Melyik játékos, nem, ezt el fogom mondani, mert ez megint így hülye kérdés, tehát a legtöbb világbajnoki mérkőzésen szereplő játékos Lionel Messi.
1: Tegnap még Lionel volt, mint Ricsi.
0: Mindenki fejlőd, finomodik.
1: Fejlőd.
0: Lionel Ricsi Messi. Hány alkalommal játszott világbajnoki mérkőzésen? Norbi, mondj egy számot.
3: 8.
0: 8, Márk, szerinted mennyi?
4: 6.
1: De ezzel... Márk, ez nem lehet. Hát, ha negyedik vagy ötödik... 4 évente rendezik, és a negyedik vagy ötödik világbajnoksága a Messinek, hát akkor nem játszhatod összesen 8 meccset.
2: Hát 5x8... Na.
1: Na mindegy, ezt még okay. Én is tudom, pedig olyan hülyék vagyunk a focihoz, mint az állat.
0: 26 alkalommal lépett eddig pályára, Lothar Matthäus előzte meg 22-es döntőben, ő 15-tel a második.
1: Nyugtasson meg a tudatbeneteket, hogy egyik se jobban ér, egyik se ért jobban a focihoz, mint a másik. Tehát, hogy Márk és Norbi, ti nagyon erősek vagytok.
3: Milyen kérdések vannak?
1: Igen, ez így van. Ez a beszéd, a milyen kérdések. Hát az ott
0: jön meg mindenki, aki ilyen
3: kérdések. Valamányos kérdéseket kérünk.
1: Jó, mindenki.
0: Sifu Norbi! Norbi!

0: Megérted a játékot, fogalmam is, hogy hogyd a Feri téged meg győztesnek.
1: Akkor most én nyertem?
0: Hát te vagy a Norbi?
1: Hát én vagyok a Norbi.
0: Erős csapat. Várjál, Norbi, maradj még vonalba, Márktól elköszönünk. Márk, szevasz.
2: Hello. Nem tudok semmi biztatót mondani.
0: Norbi, már. Figyelj, nagyon fontos kérdés, te vagy a Norbi?
1: Én vagyok a Norbi, igen.
0: Hát akkor te nyertél.
1: Hála Istennek, jaj, de jó, nagyon örülök.
0: Szuper. Mi történik ma reggel,
3: úristen?
0: Meghaltam az idefelé vezető úton, én nem értem be ide, ezt mind álmodjuk, ez nincs. Norbikám, figyelj, de mutatjuk, mit nyertél, figyelj, ez a nyeremény, még az is van.
4: Gratulálunk, nyereménye 100 ezer forint a Vegas.hu jóvoltából.
0: Azt a mindenségit neki.
1: 100 ezer forint, nagyon jó, cash.
2: Szerintem megérdemled, Norbi. Igen. Tudás hát alapján
1: szeretem.
2: Megérdemled.
1: Szeretem ezt a cash.
0: A 160-as gólszám nagyon nagy szám volt. A nyolc meccsel, ami már a negyedik vagy ötödik világbajnoksága, és ott nagyon sok meccs van, az is egy óriási szám volt. Szóval nagyot mentek ma fociból, mind a ketten. Márk is, meg te is, Norbi. Abszolút foci szakik vagytok.
2: Van még egy külön díjad is, Norbi, hogy a troll foci szakértőt keres.
0: Igen.
1: Belevezek.
0: Abszolút erősek voltatok futballból. De jó, mi akkor egy kicsit mindig mi is megnyugszunk, hogy nem mindenki vagy. Tehát, szóval, hogy vannak, akik hasonlóképpen nem erősek fociból, mint amennyire mi nem vagyunk.
3: De mire költöd?
0: Mit csinálsz vele, Norbi?
1: Hát, még nem tudom, de meg lesz a helye. Na.
3: Jó, hát,
1: nem tudom még mire.
0: Hát akkor valahol, Norbi. Jó van, Norbikám. Vigyázzál magadra, jó?
1: Köszönöm szépen.
2: Na.
0: Te mindenség is neki? Hát,
3: valami. Azért mind a kettő nagy futballszaki.
0: Hát, azok voltak. A 160 góllal.
2: A megértést és az elfogadást gyakorlod, ma drága barátom.
0: Azt a mindenség. Te kérdés játék volt. Na jó, gyerekek, a nap legjobb pillanatai érkeznek mindjárt perceken belül.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is.
9: A csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
13: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
14: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
15: Meg ez is! És ez is! Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Reklámot hallottak.
11: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
17: Katon Club Singers, Hofi 90, június 17-én Pécsen, a Kodály Központban. Közreműködik Malek Miklós. Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n, személyesen Pécsen, a Turin Fordban, illetve a Zsolnai pénztáraiban.
18: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
19: Vőlegény vagy, ballagni fogsz? A Manzettis Youth & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
20: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
21: Irány az XXX Lutz!
20: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
22: Június 19-én a Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor. Június 19-e Pécs, Káptalan Kert. Jegyek gag.jegy.hu.
23: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardioboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be. Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
11: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
3: Mozgó büféket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Napközben többfelé számíthatunk felhőkre és kisebb esőre. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országos élelmiszerbiztonsági ellenőrzést tartottak a mozgó vendéglátó egységeknél. A fogyasztóvédelem és a kormányhivatalok munkatársai országszerte több mint 400 büfékocsit és food truckot vizsgáltak. Az ellenőrzések több tucat esetben tártak fel higiéniai és dokumentációs hiányosságokat. A szakemberek több esetben lejárt szavatosságú vagy nem megfelelően jelölt termékeket is találtak. A kiszabott bírságok összege több mint 17 millió forint volt. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követett el hibát. A bontást a következő hetekben elvégzik, ezután megkezdődik az új szerkezet megépítése. Fejlesztik a közvilágítást Magyar Hertelenden. A település a Magyar Falu programban nyert csaknem 23 millió forint vissza nem térítendő támogatást a beruházásra. A pénzből a községben korszerű ledes lámpatestekre cserélik a régi köztéri lámpákat. A beruházás befejezésének tervezett dátuma augusztus 31-e. Távozik a PVSK Mecsek Fűszértől Hol Gábor. Az OB1B-ben szereplő vízilabda csapat 19 éves játékosa ösztöndíjat nyert egy kaliforniai egyetemre, ahol pénzügyet tanul majd, és a vízilabdázást is a tengeren túlon folytatja. Gázhálózati munkákat végeznek a pécsi Péter utcában. A Hász Mihály tér bejárata és a Péter utca 50-es szám között teljes útzár van érvényben. Új vízaknákat építenek a Homokvölgy és a Deák Ferenc utca területén. Mindkét utcában teljes útzár van érvényben, a szakaszok zsákutcává váltak. Folytatódik a munka a 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél, ahol csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok tájékoztatása szerint az éjjel érkezett hideg front mögött kezdetben még többfelé várható csapadék, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb időre mindenütt kisüthet a nap. A délutáni órákban már csak elszórtan várható csapadék, az északias szél azonban még sokfelé élénk lesz. A hőmérséklet napközben is 25 fok alatt marad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3.9, nem, 3.10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt!
1: Hello.
0: Megbeszéltük azt a hírt, mi szerint egy Ryanair gép nem tudott leszállni eszéken, mert nem volt légiforgalmi irányító a reptéren, aki késett. Nem is tudjuk elképzelni, ez hogy zajlik. Oké, hogy kisebb reptér, meg nem akkora irányítás, mint mondjuk Budapest, de mégis csak fura azért, hogy egy Ryanair gép fedélzetén 250 emberrel, plusz pilóták, meg technika vár eszék fölött, mire beér a légirányító, aki késik. És
1: de
0: nincs
1: az
0: ember,
1: az
0: aki letegye.
1: Elkésik az önmagában, nem egy nagy hír, de hogy nincsen ott helyette másik
0: igen,
1: három.
0: Teljesen fura, ezt próbáltuk megbeszélni. Illetve lakógyűlés még nem volt témánk, arról is beszélgettünk, hogy kik merészkednek el lakógyűlésre, és mik azok az általában fölmerülő sztereotíp témák, amik minden lakógyűlésen ott vannak. Mutatjuk a legjobb pillanatokat.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Van ott negyed óra ablak, amíg cirip-cirip, nincs ott senki sem.
0: Az igen, utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nagyobb lett a feszültség, a gép nem kezdte meg a leszállás, esély térségében várakozott, a személyzet azt is jelezte, hogy nem sikerül rendezni a helyzetet a térségben, akkor járatot Budapestre irányítják. A horvát légiforgalmi irányítás elismert, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadásra járat fogadásakor, nem érkezett meg a kolléga időben a helyszíre, elkésett, és ezért nem tudták leszállítani a gépet. Én egyre inkább szeretnék elmenni a légirányítókhoz, legalább megnézni, hogy ők mit csinálnak. Engem ez nagyon érdekel. Negyed óráig köröz egy 300 főt szállító, több millió dolláros gép a levegőben, mert a csávó áll egy piros lámpánál, és azt mondja, hogy haj, bocsánat, vagy elment fosni, vagy összeveszett a feleségével, vagy elvesztett a sluszkulcsát. Mi van? És te így ülsz a repülőn, hogy ezeknek a kezében vagy?
1: Na ezt nem értem, hogy ez nem létezik, hogy egy darab légirányító van fönt abban a toronyban. Hát mi van, hogyha az egy darab ember, mit tudom én, rosszul lesz, és ki kell menjen fél órára a vécére, mert hány
3: bár, akkor addig áll mindenki. Igen, hát az úgy van, hogy te kapsz gépeket, tehát ülsz ott 5 légirányító, és akkor mindenki kap X gépet, amit le kell hozni. Tehát lehet, hogy voltak öten, csak a másik négy, a többi, hogy hívják ott a repülőgépet, dirigálta.
1: Hát most negyed óráig multitaskingol.
0: De nem tud átszólni. Gyerekek,
1: hátatalálunk
0: egy egykori légirányítót. Ez nagy állam titok, erről ők nem beszélnek. Olyan titok övezi a légirányításban. Egyszerűen már volt valaki, találtunk. Volt légirányító. Tehát ezeket ilyen szektorokra bontják, ül a szektorban. Ő levezeti a sajátját, leteszi, de látja, hogy mellette üres a szék. És oda becsúrog egy Londonból érkező eszékgép, és azt mondja, hogy én ahhoz nem nyúlhatok, mert az nem az én szektorom, és a gép ott köröz.
1: És elkezdik hívni Boriszt, hogy...
0: És hol vagy Boris? Boris meg üldögél, és azt mondja, hogy mindjárt nem vagyok, várjatok egy kicsit. Te meg ülsz a gépen, iszogatod a félmeleg kapucsinodat, és fogalmad nincs az életed, azon múlik, hogy a csávó beére vagy nem. Negyed óráig köröztettek egy több millió dolláros gépet 300 emberrel. Ez számomra teljes rejtély.
1: Home office-ban nem lehet megoldani. Nincs egy app, amit le lehetne tölteni a telefonra. Például ott állsz a dugóban, ilyen esetekre kinyitod, és akkor azt mondod, hogy 362-es, kérem a...
0: Igen. Tehát az a biztonságosabb, ha nincs ott senki, ahhoz képest, hogy a Józsi átnyúljon a szektorodba, és levigye azt a gépet. Igen, ez igazán neked való munkabeli, balik, írja valaki. Egyébként igen, elkések negyed órát, de három gép köröz a fejem fölött.
3: Igen, és közben nézed a ízét, a híreket, a telefonodat. Jó, van a 23-as, mindjárt mondom, hogy hova száz.
0: Beérkezik a csávó, kér egy elnézést a pilótától, majd 10 perc késéssel lerakja, és azt mondja, szkúzi, itt vagyok, volt egy piros lámpám.
3: Hát,
0: valahol. Igen. Hol az AI, hol a mesterséges intelligencia? Ehhez miért kell még emberi erőt? Tehát nem is értem. Miért nem valamilyen számítógép viszi le ezeket a gépeket, és adja az információt, számolja ki az esélyeket, a leszállást, a magasságot. Tehát
3: biztos, hogy
0: érdekes.
3: Van ez is benne.
0: Biztos, hogy számol neki, persze.
3: Igen, biztos, hogy van ilyen háttértámogatás, de szerintem ez pont az, amit nem adsz át szívesen. Egy számítógépes hiba miatt valaki oda csattan, azért ez nehezen magyarázható.
0: Aha.
1: Hát meg hogy...
0: Valahogy ehhez kell az emberi tényező.
3: Igen, szerintem igen.
1: Kivállalja a felelősséget. Tehát, hogyha Boris elkésett negyed órát, és én két irányba figyelek, ha ilyesmit meg lehet tenni, aha.
0: Na, de nincs ott egy ilyen pótember, aki csak ott üldögél,
1: hát hogy...
0: amit te is kérdezel, hogy valaki rosszul lesz, valaki kimegy, valaki nem tud visszajönni, akkor azt gondolnád, hogy ül egy ügyeletes mondjuk, nem? Hát tehát vagy... ott van egy ügyet, és az a dolga, hogy valaki kiesik, alszik a hátsó szobában, mint egy másodpilóta, aki néha elmegy aludni egy kicsit hosszabb tengeren túli járatokon, de fölébresztik, ha van valami.
1: És mint a cserejátékos a kapust,
0: igen, az oké, gyerekek, nem jött meg, beülök. Tehát tényleg az a megdöbbentő, hogy te ülsz a legnagyobb kényelmedben a repülőn, miközben a csávó a piros lámpánál áldogál. És neked a géped nem száll le. Azt mondja, hogy eszik egy kis reptér, és csak egy torony irányító van a csekély forgalom miatt. Sármélék is így működik Magyarországon, ha probléma van a lokális irányítással, akkor mennek kitérőre. Tehát akkor őt, ott tényleg az volt, hogy lejárt a munkaidője, azt mondta, csokolom, nem jövök, megérkezett a gép, és senki nem válaszolt a másik oldalon. Ez egyébként egészen jó. Nézzük meg a főbb témákat, várjál, tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szóróla, ugye? Postaládat a tele. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem, hogy szeded össze a kertbe, játszik ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak meg kell csinálni, össze kell rá dobni.
1: Emiatt közös költségemelés.
0: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
3: Hát meg kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel, oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem mi választottunk, érted, de azt a szar oldalt, tényleg költöztetek oda. Az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez egy órák.
0: Ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megette minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alulra, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
3: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komolyabb felújító valaki.
0: Na de másfél év.
3: Hát igen. Valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
1: Igen.
0: Nagyon jó, takarítás.
1: Igen, takarítás
0: és a szemétdíj tartozások. Tehát őrületes dolgok. Őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a háznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
1: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
0: Nagyon nagy.
1: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezés. Akárhányszor feljelentkezem, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla, és akkor ezekért ilyenekre tudsz.
0: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeket. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
1: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő ezt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet, ezért több.
0: Igen, figyelj. 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
3: Ó, a fűtéskorszerűsítés. Írta, az nálunk is van, egy ismerősnél, a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
0: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
3: Értékesebb lesz a lakása,
0: lesz a lakás.
3: Nem érdekli.
1: Meg nincs pénze.
0: Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsd a nénihez. De jó. Minden segít neki.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, még gyorsan hívjuk a naphallgatóját, és aztán elmegyünk. És hétfőn vagyunk újra.
3: De ugye? Akkor nagyon.
0: Hétfőn vagyunk újra. Hétfőn Eszter?
1: Eszter, igen.
0: Eszter kezdi majd a hetet, és hívjuk még a naphallgatóját gyorsan.
3: Aha.
0: gyerekek? Hát most nem. Van ajcsi, amit nekem adni sül? Nincsen plusz ajándék, csak egy ajándékcsomag. Egy ajándékcsomag lett volna. Jól van, gyerekek.
1: Nagy pihi hétvégén?
0: Hát muszáj lesz nekem, egy kicsit muszáj lesz pihennem. Helyre tenni itt az elmúlt 10 napot.
3: Az egyensúlyt visszaállítani.
0: Az egyensúlyt vissza kell állítani, igen. Úgyhogy
1: feldolgozni.
0: Úgyhogy pihenni kell. Holnap ugye nem vagyunk, egy nap best of, és hétfőn. Hétfőn támadunk újra. Jó? Úgyse gyerekek, akkor viszont. Akkor recept sincs viszont, az pénteken szokott lenni, nem hoztuk előrébb.
3: Cseresztéspite lett volna.
0: Egy jó cseresztéspite. Jó, van gyerekek, hétfő jövünk. Puszi mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao, hello.
2: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopronfesten. Július 4-én szombaton a Sopronfest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopronfestre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopronfestre!
1: Sopronfest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Az én tökéletes párosom, egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Az új kollégái már várják.
14: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Dolgozz az Alda Holdingnál! Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
14: Június 12-én újra mozgás éjszakája Pécsett. Este 6-tól egészen éjfélig sport, zene és közösségi élmények várnak. Próbáld ki többek között a zumbát, a pilateszt, az insanityt, a spinninget, a kardioboxot, az örömtáncot és a szabadidősportokat. Pattanj bringára, vagy fuss velünk az éjszakában. A Lauber Dezső sportcsarnok mellett a műjégpálya, a hullámfürdő és a Misina tetőpont is bekapcsolódik a programba. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgás éjszakája. Június 12. Pécs. Mozdulj ki, kapcsolódj be. Regisztráció mozgáséjszakája.hu.
15: Nincs kifogás, csak fejlődés. Most a Prof Gymben 3 havi bérlet áráért 4 hónapot edzhetsz. Az akció június 30-áig érvényes. Részletek a recepción. Prof Gym Pécs, Megyeri út 4, profgym.hu.
16: Képzeld el, hogy egy hosszú nap után belemerülsz a meleg, pezsgő vízbe, és ellazulsz. Most ezt élőben is kipróbálhatod az első Létaker fürdőszoba és wellness napokon, a Tüskésréti út 48 szám alatt június 19-én és 20-án. Próbáld ki a működő jacuzzikat, kérj személyes tanácsadást, és válogass az aktuális kedvezmények között a helyszínen. Kültéri járólapok, burkolatok, szaniterek, WPC műfű. Mindent megtalálsz, ami az álomfürdőhöz vagy a kerti oázishoz szükséges. Részletek a litaker.hu per pezsdűj oldalon. Június 20-án a gyerekeket és a fürdőruhákat se felejtsétek otthon. Létaker Kft. A Mergbau cégcsoport tagja.
17: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
18: Az új kollégái már várják.
19: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
20: Magyarországon csak a Rádió 1 tudja, mi kell a hallgatóknak.
21: A legjobbak vagytok, Rádió 1.
20: Mert önök megmondták.
21: Megérjenek, olyan jó ez a rádió.
20: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most.
0: Rádió 1.
20: Indul. Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, 17-18 fok körül mérünk most, a változóan felhős időben és a maximum 22-24 fok körüli hőmérsékletekben ma könnyebb dolgozni, nem terelődik el a gondolatunk a nyaralás irányába. Dehogy nem.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Közben Martin Garrix dalát indítottam el, aki végre megerősítette az infót, idén évvégén érkezik a következő lemeze.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Van, aki ugye a nyár elején veszi ki a Szabiát, a legtöbben viszont júliusra, augusztusra tartogatják. Akikkel most dolgozom, azoknak jó munkát kívánok, azon keveseknek viszont, akik éppen most nyaralnak, azoknak jó pihenést. Hát nagyon remélem, hogy éppen nem a hidegfront utáni Balatonnál, és nem a Balcsival van a baj, az időjárással. Most a legjobb egy tengerpartján hallgatni a Rádió Egyet, bárhol is pihenjen az ember, vigyen magával minket a nyaralására, applikációnkon vagy a weboldalunkon keresztül is lehet hallgatni az igazi mai slágereket pihenés közben. Mindjárt folytatom a zenélést ezzel a dallal. Can't hold back my heart, it's beating strong. You
1: make it easy when the night's alone. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.

0: Na, mi lesz a mai program?
1: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
0: Vagyis?
1: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
0: És ha rock'n'roll, akkor...
1: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
5: Meg ez is! És ez is!
4: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: Reklámot hallottak.
7: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
9: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Sárga barackleves jéghidegen és mézes csirkecomb mac and cheese-zel vagy tojásos nokedli fejes salátával, esetleg töltött paprika sós burgonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tárkonyos zöldségleves és négy sajtos paradicsomos roston csirke fűszeres steak burgonyával vagy rántott tök kapros majonézes kukorica salátával és jázmin rizssel. A Sleevem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 1990 forintért. Sárga borsó krémleves pirított karottával, korlátlan fogyasztással és A. rakott burgonya savanyúval, B. pányoki pecsenye burgonya ágyon, vagy C. szezámmagos csirkemell rizssel savanyúsággal. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: bazsalikomos mangós barackleves, vagy orjeleves gazdagon és csilisbab lángossal, vagy rántott csirkemell grill zöldséggel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat vegyes rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Tárkonyos csirkeragúleves és barbecue pulled pork szendvics sült burgonyával, vagy eszterházi pulykaragú zsemlegombóccal, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskésréti út 73-as szám alatt. A menü ajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Cukorborsóleves és római rakott csirkemell vagy milánói sertésborda, esetleg karcagi pásztortarhonya. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
7: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
6: Reklámot hallottál.
7: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
6: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most éppen a kiadóváltásban lévő Ed Sheerantől, aki 15 évet húzott le a korábbi vállalatnál. Ahogy írta, akkoriban egy nagyon fiatal srác szerződött le a kiadóval, aki időközben édesapa lett, felnőtt, és most szakmai váltáson gondolkozik. Úgyhogy Ed Sheeran megújul az elkövetkezendő időszakban, ez biztos.

Ferrettől. Az idei nyári partik egyik nagyon fontos dala ez, Hard Like Mine. Most olvastam, Szemfeld szülei vegetáriánus hippik voltak, ahogy ő mondta, innen jött a környezet szeretete és annak védelme. Nagyon sokat melózik azon, hogy a buliain, de úgy általában a partikon egyre kevesebb műanyagot használjanak. Hölgyeim és uraim, Szemfeld!

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a héten végre premieres az új Spielberg film, a Leleplezés napja. A történet azt a pillanatot dolgozza fel, amikor a 8 milliárdos emberiség szembesül a megdönthetetlen bizonyítékkal, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg tehát évtizedek után visszatér a kedvenc UFO témájához, de ezúttal a modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült skifibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash.
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
0: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis?
6: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jusk.hu-n.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
14: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
15: A világ Szegeden találkozik.
16: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
15: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
16: a világ sikerű Bastille,
15: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
16: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
17: Időutazás az Árpád-korba, kicsiknek és nagyoknak. Árpád-kori forgatag a Pécs-Váradi várban június 13-án. 9 és délután 6 között előadások, koncertek, kézműves vásár, foglalkozások, íjászat, kalandjáték, Gregorian zene, jelmezes fotózás, VR időutazás, lovasok és még rengeteg program. Részletek a Pécs-Váradi vár honlapján. Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Veritek Retro Band. Kárászi gasztro ünnep. Június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
18: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
19: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
21: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most is indítok egy olyan dalt, amit biztos, hogy fogunk hallani tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozóhelyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zenei part, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. BB Rexa, New Religion!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Július 4-én

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
12: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
13: Azaria, Des, Majka, Csodó, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
14: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
16: Kikelet.
15: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
16: Kikelet.
15: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
16: Kikelet.
15: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
17: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
18: Mesélj!
17: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
18: Ez már tetszik.
17: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
19: Bendegúzlakópark.hu.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
8: Menüajánló a Rádió 1-en.
1: Nem fáj majd a hasa tőle.
0: A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
18: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Sárga barack leves jéghidegen és mézes csirkecomb mac and cheese-zel vagy tojásos nokedli fejes salátával, esetleg töltött paprika sós burgonyával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Tárkonyos zöldségleves és négy sajtos paradicsomos roston csirke fűszeres steak burgonyával vagy rántott tök kapros majonézes kukorica salátával és jászmin rizssel. A Sleevem rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 57 66. A mai kínálat 1990 forintért. Sárga borsó krémleves pirított karottával, korlátlan fogyasztással és A. rakott burgonya savanyúval, B. pányoki pecsenye burgonya ágyon, vagy C. szezámmagos csirkemell rizssel savanyúsággal. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat: bazsalikomos mangós barackleves, vagy orjeleves gazdagon és csilisbab lángossal, vagy rántott csirkemell grillzöldséggel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat vegyes rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Tárkonyos csirkeragúleves és barbecue pulled pork szendvics sült burgonyával, vagy eszterházi pulykaragú zsemlegombóccal, esetleg rántott sertéskaraj hasább burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistró Facebook oldalán. A Spice gyors étteremben Pécsen a Tüskés Réti út 73-as szám alatt. A menü ajánlat helyben fogyasztva 2190 forintért. Cukorborsóleves és római rakott csirkemell vagy milánói sertésborda, esetleg karcagi pásztortarhonya. Bővebb info a Spice gyors étterem Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jönnek, mennek a felhők az országban, változóan felhős, napos az idő, 22-23 foknál van, nem sok helyen lesz több. Holnap már jóval több lesz a napsütés, gyengébben lesz felhős az idő, pár fokkal emelkedik is majd a hőmérséklet a maihoz képest. Lesz majd 25-26 fok is akár.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Avicii, örökké él a rádió egyen.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Itt a Rádió 1-en. Azonnal indítjuk a Daily Mixet a Sugar Daddy-vel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
9: J-A-E-C-O-O Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
14: A világ Szegeden találkozik.
15: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
14: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
15: a világsikerű Bastille,
14: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
15: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Az új kollégái már várják.
17: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
18: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
19: Nincs kifogás, csak fejlődés. Most a Prof Gymben 3 havi bérletáráért 4 hónapot edzhetsz. Az akció június 30-áig érvényes. Részletek a recepción. Prof Gym Pécs, Megyeri út 4, profgym.hu.
20: Svájci precizitás minden egyes csészében.
21: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
20: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
21: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
20: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
22: Reklámot hallottál.
23: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mixműsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mixműsorában.
24: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: 2026. június 11-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Pécs, a Rádió 1-en.
2: Hírtér Pécs, a pecsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: A harmadik helyet szerezték meg a pécsi orvoskar hallgatói. A Rally Reivész 2026 nemzetközi sürgősségi és mentőversenyen, melyet május utolsó napjaiban rendeztek meg Csehországban. A pécsiek a 14 csapatot számláló orvostanhallgatói kategóriában magyar résztvevőként először mérhették össze tudásokat a külföldi vetélytársakkal. A Rally Reivész a világ egyik legismertebb nemzetközi mentőversenye, ahol csaknem 3 évtizede mérhetik össze tudásukat a sürgősségi ellátás és mentés területén dolgozó szakemberek. A honlapon olvashatók szerint a versenyszituációk célja az, hogy minél valósághőbb élményt nyújtsanak, miközben szakmai kihívást jelentő helyzetekkel teszik próbára a résztvevők tudását, döntéshozatali képességét és csapatmunkáját. A megmérettetést idén 29. alkalommal bonyolították le. A versenyen több magyar csapat mellett a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának hallgatói is tesztelhették tudásukat az orvostan hallgatók kategóriájában, ahol a csoportban az orvosképzők 4., 5. és 6. éves hallgatói mérkőztek egymással. A mezőnyben összesen 14 csapat versengett a győzelemért, a pécsi hallgatók a dobogó 3. fokára állhattak fel. A csapat tagjai elmondták, különösen büszkék arra, hogy első magyar orvostanhallgatói csapatként vehettek részt ebben a kategóriában. A feladatok közben olyan összetett sürgősségi és prehospitális ellátási szituációkban kellett helytállniuk, melyek magas szintű szakmai felkészültséget, gyors döntéshozatalt és hatékony csapatmunkát igényeltek. A rali során a versenyzők riasztásokat kaptak, egy a verseny számára fejlesztett alkalmazáson keresztül, így indulva a környező települések különböző helyszíneire. A szimulált helyzetek között például kettős újraélesztés, szeptikus beteg ellátása, mérgezéses esetek kezelése, bántalmazott gyermek vizsgálata, telefonos mentésirányítás, valamint tömeges sérült ellátási szituációk kezelése is szerepelt. A pécsi orvosisok mellett több egyéb hazai csapat is sikeresen helytállt. A készenléti rendőrség csapata 3. helyezést ért el kategóriájában, míg az országos mentőszolgálat, a magyar légimentők, illetve a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának csapata is kiváló eredményeket szereztek. A verseny nem csak szakmai kihívást, hanem jelentős nemzetközi kapcsolatépítési lehetőséget is jelentett. Az 5 nap során új szakmai ismerettségek és barátságok születhettek. A rendezvény pedig hagyományosan egy látványos mentőkonvoj felvonulás zárta, melynek során közel 70 mentőautó gördült végig a környező településeken. Pécs közgyűlése jóváhagyta azt a megállapodást, melynek eredményeként 12 korábban a Honvédelmi Minisztérium bérlő kijelölési jogával terhelt önkormányzati lakás visszakerül a város által hasznosítható ingatlan állományba. A minisztérium azért mondott le a lakásokra vonatkozó jogáról, mert azokat hosszabb ideje nem tudta a jogosultak elhelyezésére felhasználni. A döntés a Szabadság utcában és a Nagy Ferenc téren található önkormányzati lakásokat érinti. A bérlő kijelölési jog megszüntetését a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezte, melyhez hozzájárult a közigazgatási államtitkár is. A felek megállapodása alapján az önkormányzatnak jelenleg nem keletkezik fizetési kötelezettsége. A városnak csak akkor kell ellenértéket fizetnie a minisztérium részére, ha a jövőben értékesíti az érintett lakásokat. Ebben az esetben a vételár fele illeti meg az államot. A megállapodás biztosítására zálogjogot is alapítottak az ingatlanokon. Az ügylet lezárásával a 12 lakás visszakerül az önkormányzati bérlakásrendszerbe, így a város a jövőben bérbeadással hasznosíthatja azokat. Két tűzesethez és egy műszaki mentéshez riasztották kedden a baranyai tűzoltókat, számolt be róla honlapjának katasztrófavédelem. Növényi hulladék égetése miatt terjedt el a tűz, csaknem 500 négyzetméteren kedden a délutáni órákban Pécsett, a Makra dűlőben. Az égetést végző férfi megpróbálta eloltani a lángokat, de nem járt sikerrel. A tüzet végül a pécsi hivatásos tűzoltók fékezték meg egy vízsugárral és kézi szerszámokkal. Egy 90 négyzetméteres, használaton kívüli istálló égett teljes terjedelmében, kedden a késő esti órákban Magyar Mecskén a Petőfi utcában. A tűz vélhetően elektromos meghibásodás miatt keletkezett. Az esethez Sejjéről, Szigetvárról és Pécsről riasztottak hivatásos egységeket. A tűzoltók végül két vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat, személyi sérülés nem történt az eset során. Árokba hajtott egy személyautó kedden a késő esti órákban Pogány külterületén. Az autóban hárman utaztak, ők nem sérültek meg. A járművet a pécsi hivatásos tűzoltók átvizsgálták, és a helyszínen áramtalanították. A következő szezonban is Gyokit Zsajko vezetőedző irányítja a női kosárlabda NB1-ben címvédő NK Universitas Pécs csapatát, amelynek Euroliga indulása anyagi bizonytalanságok miatt továbbra is kérdéses, jelentették be szerdán Pécsett. Éles Péter, a Magyar Kupában bronzérmes klub sportszakmai igazgatója közölte, a bajnokcsapattól az idény végén több olyan játékos is távozik, akinek a szerződése június 30-án lejár. Dulpanka az Uni Győrhöz, Varga Alice külföldre, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter Szekszárdra igazolt, de két idegen légiós, Julia Reisingerová és Alexa Held is távozik. A csapatnál marad Josepovics Kinga, Studer Ágnes, Török Ágnes, Nadja Smalbegovic, a sérüléséből várhatóan januárban felépülő Adeniké Olavui, valamint Halmágyi Kata és Halmágyi Kitti. Az érkezők egyelőre kevesen vannak. Az U23-as bajnokcsapatból felkerül Ikládi Anna és Csirke Petra. Rajtuk kívül idegen légiósokat és magyar játékosokat is igazolna a klub. Göbül Gábor, a Kosárlabda Akadémia Sport Kft. Társ ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy Gyokit Zsajko vezetőedző a következő idényre is vállalta a csapat irányítását. A vezetőedző ezzel kapcsolatban azt mondta, rendkívül nehéz döntést hozott, de ebben fontos szerepe volt, hogy nem akarta veszni hagyni azt, amit az elmúlt két évben felépített Pécsett. Mint mondta, két év alatt ismét egy kimondottan erős, közönségkedvenc sikercsapat jött létre, az egykor legendás, többszörös bajnok, kétszeres Euroliga bronzérmes PVSK városában. Döntésében pedig szerepet játszott az is, hogy játékosok maradtak a szezon végén miatta a klubnál, és a családja is Pécshez köti. Ez volt a Hírtér Pécs, a Rádió 1-en.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Kellemes csütörtök délutánt, ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Baranya, pontosabban a megye, Székely pedig, ahol elindul a Pont Pécs Fesztivál, a régi Post a Pécsi Országos Színházi Találkozó helyett. Ez a Pont Pécs Fesztivál kínálja a helyieknek azt a rengeteg kultúrprogramot, amire oly sokan kíváncsiak. Nemzetközi Művész Fesztivál. Itt aztán lesz minden. Prózai előadások, történelmi tánc bemutatók, filmvetítések, beszélgetések például Deák Kristóffal, Rófusz Ferenc, Oscar-díjas filmrendezőkkel. Pörgesd végig a program kínálatot, 14-éig lesz erre lehetőség. Mi pedig pörgetjük a slágereket mellette. Az ebédszünetben Taylor Swift is énekel, vele folytatjuk a Daily Mix zenei listát. Molnár Kristóf a stúdióban, a 90,6-on Pécsen.

0: Lezárom a Daily Mix zenei listát, így a programajánlatok a folytatásban, aztán Ed Sheerantől hallgatjuk meg az Azizám slágerét itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Időutazás az Árpádkorba, kicsiknek és nagyoknak. Árpádkori forgatag a Pécsváradi várban június 13-án. 9 és délután 6 között előadások, koncertek, kézműves vásár, foglalkozások, íjászat, kalandjáték, Gregorian zene, jelmezes fotózás, VR időutazás, lovasok és még rengeteg program. Részletek a Pécsváradi vár honlapján. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Kártalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
4: A tökéletes otthon az XXX Lutz-ban kezdődik.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Az új kollégái már várják.
7: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
8: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
9: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
10: Kikelet.
9: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
10: Kikelet.
9: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
10: Kikelet.
9: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 90,6

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy igazán különleges programokból válogathatunk ma, nem csak hogy elkezdődött a Pont Pécs Nemzetközi Művész Fesztivál, vagy hogy már tesztelnek a Mecsek Rally versenyzői a környéken, de este a Pécsi Állatkert is különleges túrára hívja az érdeklődőket, ugyanis zárás után a rejtett világba fognak minket elkalauzolni. Tavaly is nagy sikert aratott az esti túra, erre hívják most ismét az érdeklődőket. Nem rossz program, csak öltöz rétegesen, ma már egy kicsit hidegebb van, 17-18 fokra számíthatunk, helyenként futó záporokkal, na meg persze a rádió egy sikerdalaival, hiszen nálunk nincs megállás.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Megmozgatják a helyeket, itt a környéken is csatlakoznak számos helyen a Mozgás Éjszakája programhoz. Péntek estére ne tervezz mást, ha egy kicsit kimozdulnál. Orfűn például lesz több sportág, amit ki lehet majd próbálni egészen éjfélig. A rendezvény célja, hogy minden korosztály számára elérhető kötetlen mozgáselményt kínáljon a természet közelsége. Lehet futni, bringázni, de sokan a vízre szállnak. Kajak, kenu, sárkányhajó és ergométeres evezés is szerepel a program kínálatban. Izgalmasan hangzik. Jobb időnk is lesz, már pénteken 20-22 fokra számíthatunk, hétvégén pedig 25 lesz az átlag hőmérséklet. Nem rossz, úgyhogy a rádió egy sikerdalaival csak fokozzuk akkor a várakozást. Szemfelt és Rosalén közösével elköszönök. Holnap dél és kettő között jövünk a baranyai hírekkel. Molnár Kristófot hallottad, a 90,6-on Pincsen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi?
2: Ne!
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is tett.
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyíkó.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra!
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
6: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
7: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
8: Reklámot hallottak.
9: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: Időutazás az Árpád-korba, kicsiknek és nagyoknak. Árpád-kori forgatag a Pécs-Váradi várban június 13-án. 9 és délután 6 között előadások, koncertek, kézműves vásár, foglalkozások, íjászat, kalandjáték, Gregorian zene, jelmezes fotózás, VR időutazás, lovasok és még rengeteg program. Részletek a Pécs-Váradi vár honlapján. Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Veritek Retro Band. Kárászi gasztro ünnep. Június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Oscar díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók, na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Kártalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán.
9: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
11: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra. Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
9: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottál.
9: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
0: Rádió 1!
9: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Változóan napos felhős az idő az országban. Ez így marad egyébként holnap-holnap után is. Lassan emelkedik majd csak a hőmérséklet. Holnap 24-25 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Most ilyen DJ percekben vagyunk, mert hogy itt Tapik után biztosan érkezik majd a folytatásban Regard, Marshmallow, vagy éppen az olasz DJ Hypaton, akitől ezt a dalt játszom majd, Out of My Head.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék

0: oldalon.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdénye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: A világ Szegeden találkozik.
7: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
6: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
7: a világ sikerű Bastille,
6: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
7: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe. Vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Reklámot hallottak.
10: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. BB Rexa a folytatásban, akinek nem ez az igazi neve. Bleta Rexaként látta meg a napvilágot, a Bleta albánul méhecskét jelent. Na, innen jött angolosan a BB becenév. De őt a hangja és a zenéje miatt csípjük. Természetesen mindenki értette, csípjük, ugye? BB Rexa, New Religion, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a hétvégén is érdemes moziba venni. Mostantól látható a Szürke Zóna, Guy Ritchie új akciótrillere. Aki szerette a korábbi filmjeit, mint a Bluff, az Úriemberek vagy a Szövetség, annak a stílus most is ismerős lesz. Laza, stílusos karakterek, pörgős dialógusok, rengeteg akció. A történet középpontjában egy dörzsölt és rendkívül intelligens ügyvédnő Rachel áll, valamint az általa vezetett elit zsoldos csapat probléma megoldó gárda. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy kegyetlen bűn szövetkezett és egy gátlástalan diktátor ellop 1 milliárd dolláros vagyont, mivel a hivatalos szervek tehetetlenek, a Wall Street-i károsultak Rachel csapatát fogadják fel, hogy szerezzék vissza a pénzt. A főszerepben Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Henry Cavill. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja.
3: Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis?
11: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
13: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
14: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
15: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
16: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
17: Kárászi gasztro ünnep a Léüzemben, június 13-án szombaton. Ott lesz a 40 plusz zenekar, a Bohemian Brass Band, Dr. BRS és a Very Take Retro Band. Kárászi gasztro ünnep, június 13 szombat, Kárász, Kültelek 2 a Léüzemben. Időutazás az Árpád korba, kicsiknek és nagyoknak, Árpád kori forgatag a Pécsváradi várban, június 13-án. 9 és délután 6 között előadások, koncertek, kézműves vásár, foglalkozások, íjászat, kalandjáték, Gregorian zene, jelmezes fotózás, VR időutazás, lovasok és még rengeteg program. Részletek a Pécsváradi vár honlapján. Oscar-díjas filmesek és alkotásaik, elgondolkodtató és szórakoztató színházi előadások, opera és táncbemutatók, ingyenes koncertek és beszélgetések várják a Pont Pécs Fesztiválra érkezőket. Érdemes a programokról a www.pontpecs.hu oldalon tájékozódni. Jegyek elővételben online, illetve a Kodály Központ és Zsolnai negyed jegypénztáraiban kaphatók. Na meg persze az előadások előtt a program helyszíneken is válthatók. Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál június 11 és 14 között. Malek Miklós közreműködésével Cotton Club Singers Hofi 90 koncert Pécsen a Kodály Központban június 17-én. Részletek hofi90.hu. Újra látlak! A Kártalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor Újra látlak című koncertjükkel június 19-én. Egy nyári este tele zenével, érzelmekkel és felejthetetlen pillanatokkal. Jegyek elővételben már kaphatók, részletek az esemény Facebook oldalán. Ismét éjszakai fürdővel készül a Harkány fürdő. Ha egy különleges szombati bulira vágysz, irány a Harkányi Gyógy és Strandfürdő, hiszen a Lepke színpadon június 20-án DJ Duli és DJ Bara mellett Pifu játssza a legfelkapottabb slágereket. A Lepke színpad programjai szombaton este 8 órakor kezdődnek. Részletek a Harkány fürdő Facebook oldalán.
18: Ez volt
19: a Rádió egy napi ajánló.
20: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
21: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
22: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
23: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
24: Reklámot hallottál.
25: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most!
27: Rádió
26: 1!
25: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go! Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Szanaszét díjazott előadók egymás után, mert hogy Taylor Swift-tel folytatom. Úgy tűnik, van egy megdönthetetlen rekordja. Az amerikai zenészeket díjazó gálán, az American Music Awards-on megdöntötte 2019-ben Michael Jackson korábbi rekordját, és Amerikában a legtöbb díjjal jutalmazott előadó lett. Taylor

legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: of Silence, ezt is előkészítettem, vagy éppen a nyár slágerét Axentől és Tóth Abigailtől.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börekstangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecomb. Tesznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.

0: Fordulo. Szín.org.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Nyitrai Autóház Kft. Bécs, Sroll József út 5.
6: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
7: Mesélj!
6: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
7: Ez már tetszik.
6: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
8: Bendeguzlakópark.hu.
9: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
10: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
14: Nincs kifogás, csak fejlődés. Most a Prof Gymben 3 havi bérlet áráért 4 hónapot edzhetsz. Az akció június 30-áig érvényes. Részletek a recepción. Prof Gym Pécs, Megyeri út 4, profgym.hu.
15: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
16: Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött ma

0: lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lotfi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Pure Beat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Amíg már a felhőt, addig holnapra napocskát mutat az időjárás applikáció, és most egy darabig állandósulni fog a 22-24 fokos idő.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz bizony Rádió 1 Live Mix délután 5 órától Juhász Gerivel, és minden nap ugye más-más Rádió 1-es DJ-vel, ma Pure Beat áll a lemezjátszók mögé. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a következő zenei óra még az enyém, és Taylor Swift-tel indítok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a börek stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
11: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
10: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
11: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
13: A csirke szárnya legjobb a grillen.
14: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
15: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
16: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
17: Azaria, Dash, Majka, Csundló, Halott Pénz, Betonhofi, Bogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagang és még sokan mások.
18: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
1: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
4: Vágj bele most
20: Fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
21: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
22: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
23: Kikelet.
22: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
23: Kikelet.
22: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
23: Kikelet.
22: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
24: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
25: Június 19-én a Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor. Június 19-e Pécs, Káptalan Kert. Jegyek gag.jegy.hu.
26: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
27: Az új kollégái már várják.
28: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
29: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
30: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. AutoCity Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sról József út 3.
31: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: És most!
33: Rádió
32: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

a rádió egyen, csak igazi mai sláger, mert egy szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Végig jó hangulatú zenei órát ígérek, közben természetesen bárki bármit lát az utakon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, tessék szólni. Autós barátaimnak pedig most küldök egy kis nyár hangulatot. Hölgyeim és uraim, ez a Hot Like Mine!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, 16 óra 17 perc közlekedési infók. Barnától tudom, hogy dugó van az M1-esen a Grébics pihenőnél. Dolgoznak, mindkét oldalon csak egy sávon lehet autózni, a dugó a Budapest felé haladó oldalon van. Vitéz szólt, hogy baleset és helyszínelés miatt van 3 kilométeres torlódás az M3-ason Budapest felé 60-nál. László írta, Budapesten a 19. kerületben baleset volt a Hunyadi utcában az Esze Tamás kereszteződésnél. És névtelenül jött, Budapest 16. kerület, Csömöri út, baleset a József utca és a Szilágyi Dezső utca között. Köszönjük szépen, várjuk a továbbiakat a Rádió 1 forró rutinja 20-as 3 111 111.

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a héten végre premieres az új Spielberg film, a Leleplezés napja. A történet azt a pillanatot dolgozza fel, amikor a 8 milliárdos emberiség szembesül a megdönthetetlen bizonyítékkal, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Steven Spielberg tehát évtizedek után visszatér a kedvenc UFO témájához, de ezúttal a modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült skifibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth, vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusskel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabadteret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
7: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
10: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis Nano LTV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
11: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budaivám, Sroll József út 3.
13: A tökéletes otthon az XXX Lutzban kezdődik.
14: Irány az XXX Lutz!
13: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül most hétfőtől vasárnapig áruházainkban és online. Teremtse meg álmai otthonát. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
15: Az új kollégái már várják.

0: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
1: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
2: Vőlegény vagy, ballagni fogsz. A Manzetti Suit & More üzletében mindent megtalálsz. Esküvői és bizniszöltönyök, ingek, cipők, széles választéka. Pécs, Irgalmasok utcája 26. Manzetti, öltöny, ami megkülönböztet.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
4: Keresd a Sipu patikákban és online. Pregnea.hu.
5: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
6: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Nyitrai Autóház Kft. Bécs, Sroll József út 5.
9: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
10: Köszönjük!
11: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc, közlekedési infók. Atti szólt, hogy lassú Budapesten a 17. kerületben a Pesti út, ugyanis a Ferihegyi út és a Csabai út között baleset történt korábban. Szintén baleset volt a 4. kerületben a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utca kereszteződésénél, írta Fecó. Az M1-esen a Grébics pihenőnél van dugó, dolgoznak az úton, mindkét oldalon csak egy sávon lehet autózni, a dugó Budapest felé van. És baleset utáni helyszínelés miatt 3 kilométeres a torlódás az M3-ason, a főváros felé 60-nál. Folyamatosan várjuk az üzeneteket, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
0: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile krém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
8: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával!
9: Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
0: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
12: Van, aki a város ritmusát keresi. Van, aki a csend erejét. És van, aki mindig tovább indulna. A Mini kínálatában minden életstílus megtalálja a párját. Az ikonikus Mini Cooper, a tisztán elektromos Mini Aceman és a tágas Mini Countryman. Most már csak egy kérdés maradt. Melyik Mini illik hozzád? Próbáld ki személyesen a Schneider Autóház Mini értékesítési partnernél Pécsen, a Pécsváradi út 23 szám alatt.
13: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
14: Esküvőre, ballagásra készülsz? Legyen az öltönyöd is emlékezetes. Prémium öltönyök és kiegészítők a Manzetti Suit & More üzletében. Pécs Irgalmasok utcája 26. Manzetti. Amikor számít a megjelenés.
15: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
16: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
17: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
18: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Auto City Cupra Pécs. Pécs, Budai Vám, Sroll József út 3.
1: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
20: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most... Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
21: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, 4 órával a világbajnokság nyitó meccs előtt világbajnok zenék jönnek itt a Rádió 1 Live Mixben. Pure Beatnek köszönhetően. Hello Pure Beat.
22: Csak is szavaztok, srácok. Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek.
21: Megyünk élőben mindenhol, a YouTube csatornánkon és a TikTokon is. SMS és Viber számunk 0623111111. Mixelünk innentől kezdve, induljunk el.
22: Hát biztos, hogy a németek minőségi focit fognak hozni a VB-n. Szóval német minőségi house zenével kezdünk. Érkezik a Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
1: Rádió 1 Live Mix.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok, egy zseniális felújított változat Whitney Houston legendás 1986-os dalából, a Higher Love-ból, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési info: baleset pár perce történt Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, és 3 kilométeres dugó van az M1-es autópályán a Greybeach pihenőhelytől a 72-es kilométertől a Budapest felé vezető oldalon. Mindenkinek jó utat! Egy Viber üzenet: sziasztok Rádió 1, a csajok nálam már mind készen vannak a nyárra, pillák a helyükön, most már csak ti hiányoztatok a fülünkből, pörögjön a munka és a zene ezerrel, ne hagyjátok ki ezt a napot sem. Szeretettel, Szabina, a pillás csaj.
1: Ó, hellóka.
0: Jó munkát és sok-sok elégedett ügyfelet és elégedett pácienst kívánunk neked. Megyünk közben tovább.
1: Így van, megyünk tovább az olasz DJ Alex Kenji dalával, megyünk tovább, aki szokta mondani erre a dalra, hogy ledobta a nyári bombát. Erre szokták mondani, hogy egyszerű, de nagyszerű. Ez a dal fantasztikus, ez nem más, mint a Bambolé. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

feeling I can keep. So blame it.

0: Angel és a Moving to the Sun. Én minél többet hallom ezt a dalt, annál jobban tetszik, komolyan.
1: Igen, hát ez a vokál, ami benne van, ugye ez annyira belemászik a füledbe, egyszerűen hihetetlen elképesztő.
0: Így van, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, szeretném megköszönni, hogy ilyen jó zenéket játszottok a Live Mixben minden áldott délután. Nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet, mindig jó a hangulat és szuperek a zenék. Csak így tovább, üdvözlettel, Béci.
1: Köszönjük szépen.
0: Sziasztok, Pure Beat a No One 2026-os verziója. Nagyon jó lett, egy csomószor meghallgattam, és a tegnapi World is My Radio Show-t is nagyon bírtam Gerivel meg veled. Üdvözlettel, Norbi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy hallgatjátok az új dalt. Egyébként itt a végén majd belecsempésztük a mixbe.
0: Yes, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pure Beat és a Rádió Egy Live Mix után szokás szerint a Rádió Egy kívánság műsor jön 6-tól 8-ig. Mi érkezik most?
1: A következő dal egy olyan dal, amit a múltkor Gerivel pont azt beszéltük, hogy nem láttunk jönni. Ez Faithless és Bebe Rexha közös újdonsága, a klasszikus Insomnia lett újra gondolva, újra énekelve, hát szerintem zseniális darab lett. Már is mutatom, érkezik a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Ebből gratulálok, ez volt ugye a No One, az egyik legnagyobb slágered, és annak is egy felújított 2026-os változata. Alig hallom ki belőle az eredeti dalt, és szerintem ez tudatos és iszonyatosan jó.
1: Igen, ez volt a cél, hogy egy teljesen új köntösben újra énekelve hozzam ki 2026-ban, és hát azt gondolom, hogy szerintem sikerült. Lesz belőle még egy verzió, az egy kicsit erősebb lesz. Itt pedig az volt a cél, hogy egy ilyen kis rádióbarát, kicsit ilyen kocsikázós, nem is tudom, ilyen kicsit ilyen csillezős, naplementés feelingű vibe-ot hozzak ebből.
0: Sziasztok, Geri és Pure Beat! Megvan az új kedvenc számunk, ez a No One, annyira jó, hogy még a Bugi is megy a kocsiban Krisztiánnal. Üdvözletem, Magdolna, az anyu.
1: Nagyon helyes.
0: De jó! 3 óra múlva kezdődik az idei labdarúgó világbajnokság. Kinek drukkol Pure Beat?
1: Én spanyol favorit vagyok.
0: Riva. Hol lesznek még fellépések a héten?
1: Pénteken kezdődnek a bulik, holnap Budapesten leszek, szombaton pedig 3 helyszínen leszek megtalálható. Siófokon kezdek, onnan megyek Mosonmagyaróvára, végül pedig a budapesti Afteron zárom a sort.
0: Super Pure Beat, nagyon köszi ezt a mait, találkozunk a Birdies Man Radio Show-ban a jövő héten.
1: Így van, további szép hetet mindenkinek, csoki, sziasztok!
0: És maradjatok, világbajnok zenék jönnek nálunk is, hamarosan például Hypadon és az Out My Hair. Innentől ti válogatjátok a dalokat a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
7: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
6: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
7: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: A 30 éves Penny-ben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Penny-ben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
17: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
18: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollett trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
20: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
21: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
22: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
23: Június 13 és 19 között.
22: Ez az!
23: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
24: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
25: Mi?
24: Ne!
25: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
24: Ugrunk egy bombát!
25: Szállás.hu. Úgy is tett!
26: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel! Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
27: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
28: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
29: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
30: Irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
31: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
32: Kikelet.
31: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
32: Kikelet.
31: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
32: Kikelet.
31: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
33: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
34: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
35: Hallottátok? A Dom Pepe megnyitotta Pécset első beülős éttermé. Óriási pizza választék mellett magyar és nemzetközi ízekkel, finom édességekkel várunk. Dom Pepe. Egy étlap, ezernyi opció. dompepe.hu.
36: Svájci precizitás minden egyes csészében.
37: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
36: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
37: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
36: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
0: Ismered az aranycipó pékséget? Most saját aranycipó pékséged lehet. Csatlakozz az aranycipó franchisehoz, mert nem csak egy márkát, hanem egy működő vállalkozási rendszert kapsz. Partnereket keresünk Közép-Magyarországon. Érdekel? Részletek az aranycipó.hu franchise oldalán. Csatlakozz az aranycipóhoz.
1: Június 19-én a Káptalan Kert színpadán Kökény Attila és Rakoncai Viktor. A legnagyobb slágerek, mediterrán hangulat, közös éneklés és egy felejthetetlen nyáresti koncert vár. Kökény Attila és Rakoncai Viktor, június 19-e Pécs, Káptalan Kert. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
5: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rá?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: dolgokat, vagy bármit, ami kikívánkozik. András ma az első telefonáló, mit kérsz és kinek?
1: Regán Lilit a Csabikának és a Kevinnek.
0: Na akkor a legfrissebb Regán Lilis lágert játsszuk most nekik itt a Rádió 1-en. Ez a Heal Me.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok, friss közlekedési információk jönnek. Összeütközött két autó Budapesten a Ferihegyi Reptérre vezető úton a Herc utcánál, és Tamás írja, a baleset történt Szolnokon is, a Tószegi úton a Panel utcánál, 3 kilométeres a sor mind a két irányban. Mindenkinek jó utat! És itt van Brigitta a vonalban, parancsolj!
1: Gyorsulitól kérdék egy számot.
0: Oké, kinek menjem?
1: Máriónak.
0: És ő kicsoda?
1: Bátyám.
0: Na ezt akkor most nekijátsszuk itt a Rádió Egyen. Joel Corey, Stay a Little Longer.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Anikó, hallgatlak?
1: Ray Daltontok szeretnék egy számot kérni.
0: Ray Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Karcsinak. Nagyon szeretem, most békültünk ki, és mindenért elnézést kérek.
0: Jézusom, most békültetek ki, és mindenért elnézést kérsz? Akkor sárkány voltál egy kicsit?
1: Ó, hosszú. Nagyon hosszú.
0: Ki az, aki rossz fát tett a tűzre?
1: Ő ment túl egy határon.
0: De akkor miért te kérsz elnézést?
1: Nem tudom.
0: Egyre izgalmasabb, komolyan, de nincs nagy baj, nyugtass meg.
1: Nincs.
0: Jól van, hál' Istennek. Mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem, és még legyünk ugyanennyi ideig legalább együtt.
0: Mióta vagytok egy pár?
1: 8 éve.
0: Én akkor még nagyon sok ilyen 8 közös évet kívánok nektek, veszekedések nélkül természetesen, jó? Sok boldogságot!
1: Köszönöm szépen!
0: Hamarosan Ray Dalton jön és a Blood Runnin'. És persze várom a további kéréseket is, a számunk 0620 311 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazánk

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, holnap már kicsit jobb lesz az idő, sokat fog sütni a nap, 26 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Péter kérésére közben Tóth Abigail és Ák Szendalát indítottam el, kinek menjen?
2: Olivernek, Belinek és Sharonnak üzenném, hogy szeretem őket.
0: Mennyi idősek a gyerkőcök?
2: Hát 3,5 éves és másfél éves.
0: Tóth Abigail, Ák Szend, Sugar Daddy, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen, szuper nyarat kívánok!
2: Köszönjük szépen, szép napot!

0: munkat Kesmértől a Wild Ride-ot, üzenem, hogy mindjárt kész a házi készítésű jalapeno szósz, a nachos és a hamburgerek mellé, és este indulhat a VB maraton. Köszönöm szépen, Marian. Hát komolyan mondom, én mindenkinek ilyen feleséget kívánok, mint Marian. Ki szereti még ezt a Kesmér dalt?
1: Szia, Lili vagyok.
0: Hello, Lili, és te kinek küldöd?
1: Menjen a páromnak, és ezt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Kesmér, Wild Ride, ez akkor pörög nektek is, sok boldogságot kívánok.
1: Szépen.

0: Új sláger megy, a Rádió egy kívánság műsort halljátok. Szia, Eszter!
1: Szia, egy szünetől szeretnék kérni egy dalt, mert nagyon szeretem. Van három fiam, és egy férjem, és neki üzenem, hogy szeretem őket, és épp a vacsorát készítem, várom őket a konyhába.
0: De jó, mit tesztek ma?
1: Egy kis meleg szendvicsek készülök, mert most jöttem Pilátesről.
0: Jó étvágyat kívánok azokhoz a meleg szendvicsekhez. Jön nektek mindjárt Ed Sheeran és az Azizám. És figyelem, a jövő héten játék is lesz itt a Rádió egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-el.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
13: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Kinek mi volt a legkelemetlebb orvosi vizsgálata? Mindenki mondhat egyet, ami így túl van. Ami röhögött magán, nyomorultnak érezte magát, borzasztóan megalázva, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ide jutottam, hogy ezt is megérem. 30 év fölött ez megtörténik. Mindenki mondhat egy nagyon kellemetlenet.
15: A prostata. Minden évben.
14: Prostata.
15: Az, amikor azt mondják, hogy lép föl a kis székre, és hajolj előre, és lazulj el, azt nem lehet megszokni.
14: De neki, neki is volt ez, amikor egyszer előre hajoltattak, amikor... és ott ült egy nő, és végignézte, hogy, hogy fölhajoltatnak.
15: Tehát a sok prostata közül, ugye milyen minden évben menni kell, a legkellemetlenebb az ez volt.
16: Nekem is volt egy hasonló történetem. Nekem annól, amikor az epekövemben volt ilyen cirkusz, akkor, akkor be kellett mennem egy kivizsgálásra, ahol szintén találkoztak a hátsó felemmel. És nem értettem is, hogy miért csinálják, és őszintén azt gondolom, hogy szerintem most csak azért csináltam, mert nem volt kedve az egész, és azt mondtuk, hogy legyen akkor nekem is rossz. Igen.
14: Én szerintem nekem a vakbél műtétemen készült selfie.
16: Biztos, hogy benne. Emlékszel a vakúra?
14: Alsó gatyába mész be a műtőbe,
16: és plangába
14: egy ajhálóba. És hogy azt mondod, Istenem, csak most ne köszönjenek rá, hogy szerettem a műsorát. Vakbél műtét, perforálódott majdnem a vakberem, levetkőztetek alsó gatyára, rád adják a hajhálót, de úgy ott lábon mész be a műtőbe.
16: De mindenhol hajháló van, csak...
14: Hát valamilyen rámadták. Most, ha férfi hülyén tud kinézni, az hajháló, mert ez itt láb boxer alsó.
16: Az urat kérjük, menjen vissza konyhára. Köszönjük szépen.
14: És azt mondja nekem a doki, nagyon jó fej volt, ugye, hogy ez három ponton szúrja, ez ilyen laparoszkópiás, azt hiszem, ez beszúrja. De ugye egészen le kell húzni az alsónadrágot, és azt mondta, hogy majd ha alszik, lehúzzuk. Mindent értek. Azokat az E-pluszos videókat is értem, hát ezzel.
17: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most.
18: Rádió
17: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, megállás nélkül csörög a telefon. Taylor Swift újdonságát készítettem elő. Ki kéri?
1: Timi vagyok.
0: Hello Timi, és ki kapja, kinek küldjük?
1: A hat lépcsősbe szeretném kérni Balatonfüreden.
0: Na és milyen lesz ez a balatoni szezon? Mit gondolsz? Mit érzel?
1: Alakul, igen, a jó idő azért hozza a forgalmat.
0: Jól van, hál' Istennek, lesznek még záporok nálatok a Balatonnál a hétvégén, viszont folyamatosan melegszik az idő. 28 fok lesz a csúcs szombaton és vasárnap is.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És akkor Balatonfüredre pörög most Taylor Swift újdonsága, az Opel Light itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok nektek, sok vendéget és jó munkát!
1: Köszönjük!

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Én Rita vagyok, David Gettától szeretnék kérni egy számot a férjemnek, aki most jött haza munkából, fáradt, és pihenésnek, az esti indításnak nagyon jó lesz.
0: Pláne úgy, hogy David Getta mellé még Jennifer Lopez-t is megkapjátok. Jó pihenést kívánok rátok, fér!
1: Köszönöm!
0: Szóval két igazi A-kategóriás nagyágyú jön most, és nem túlzás, hogy 30 éve várunk már erre a közös darra. Mind a kettőjük stílusa tökéletesen ott van ebben a zenében. A hangzásvilág kicsit a 2010-es éveket idézi. Jennifer Lopez, David Getta, Save Me Tonight.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszkutelek a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.

0: Ti egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia, Eszter!
1: Szia! Kámbától kérnék egy számot Monorra, Zavar utcai boltba Margitnak.
0: Jön is nektek mindjárt a Be Mine! Be és este 8-ig természetesen ti is tudtok még dalt kérni. A számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
1: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
2: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forintig.
4: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
6: Rádió

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánságműsor. Halló, halló.
1: Szia, Helga vagyok. A Rétől szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, Helga. Kinek menjen?
1: Mondjuk a keresztlányoméknak, Lilinek, Zsolcinak, Olivérnek és a fiamnak, Kornélnak.
0: Na, akkor már is énekel nektek Ré, aki még mindig a férjét keresi itt a Rádió 1-en. Jön a Where is my husband. Szuper nyarat kívánok.
1: Köszönöm szépen.

A Rádió Egyet halljátok, utánam diszkós hit, 9-től pedig egy csomó free zenét mutatunk be nektek Regán Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé a World is Mine Radio Showban. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Mindenkinek szép estét, jó szurkolást a VB-re, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is lett.
5: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus.
15: Ügyesztati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
16: Ahol!

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco! Disco!
0: A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít. Méghozzá 3D-ben, vagyis valamennyien itt vagyunk. DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
6: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, BVM applikáción keresztül. Itt vagyok egészen este 9-ig, diszkositeljünk.
7: Ladies and gentlemen, my damon, herr, madam, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek az adás végéig.
5: Most pedig kezdünk méghozzá a Side Piece lemezével, a Cry For You-val köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkocsit Rádió Show 20 éve, itt vagyunk veletek, és ebben az esztendőben is egyébként jó néhány megjelenésünk lesz, partink, leszünk nyilván még klubokba ősszel, télen, de most nyáron nagyon sok fesztiválon ott leszünk, minden információ egyébként kimon a rajongói oldalainkon, új dal is jön, ugye a Sorry, szóval készek vagyunk mindenre, hogy velünk tartsatok a 21. évben is.
1: Még mielőtt Attila jön a születésnaposokkal, felhívva mindenkinek a figyelmét, jövő héten szombaton a pesti Rakparton 50. születésnapi bulim 5 órás exkluzív szettel, tessék korán már este 10-kor megérkezni.
2: És akkor jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Barnabások, Ballók, Barnák, Etelkák, Roxánák és Tulipánok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovic Tünde Vecsésről, Horváth Szilvia, Nagy Petra és Serényi Gábor, a Bad és a Bad Beach szellemi atya. Isten éltesse az ünnepelteket, küldöm nekik szeretettel, csomagoljátok ki. Koller érkezik, illetbocsát Kolter, és a Trapped 2026-os Biszen Semix a Diszkosítban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy diszkosít Rédesó, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nézzük a hétvége fellépését!
1: Mondhatom, persze, most már igazából publikus csak kettő van, mert csütörtök van, ma végre pihenek. Holnap két privátom van, mind a kettő nagyon korán lesz, úgyhogy szerintem már 10:30-kor otthon leszek, kipihenem magam, mert kell is. Szombaton ugyanis három vár rám, egy privát buli vecsésen, az egyik barátom 50. születésnapjára vagyok hivatalos, utána pedig érdem piknikezek, majd Personal Jesus lesz a fővárosban.
2: Én most szombaton Dunai városba lépek föl, ott várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, ibizai klasszikusokat fogunk játszani a Schulzzal együtt, hiszen mi elég sokat játszottuk egyébként az ibizai szigeten, sőt, én talán még többször, mint ő, úgyhogy felidézzük a régi kor emlékeit.
0: Én most szombaton várok mindenkit sok-sok szeretettel Miskolcon, aztán érkezem abba a városba, átutazom az egész országot Balaton Lellére, ahol egészen pontosan 38 évvel ezelőtt életemben először diszkóba mentem, szóval nagyon-nagyon várom ezt a szombatot.
1: Most pedig érkezik a vadonatúj diszkosi dal, ami még nem a végleges formájában szól, de mi minden este műsorra tűzzük, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Ez a Szorít Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

0: Bárány Attila pörgeti, a stúdióban azonban itt van velem Hanvai PG és DJ Junior is.
1: Én kérem szépen, egy csomó dolgot kiraktam a YouTube csatornámra, úgyhogy menjetek föl az utóbbi hetekbe elkészített remixek, és folyamatosan érkeznek még újak, legalább 3 jövő héten, amikor egyébként majd élőben mixelek hétfőn itt a rádióegyen, akkor is fogok hozni magammal újdonságot, tehát mondhatni remix premier lesz.
2: Továbbra is folyik egyébként a social media felületeimen, mondhatni a születésnapi partimnak, illetve az elmúlt 50 évnek a felelevenítése. Régi gyerekkori képekkel kezdtem, és egyébként a mai napig mindenféle diszkó és parti képeket ki fog posztolni. Nagyon sok kép van, ami nyomdafestéket nem tűr, és nem feltétlenül tenném ki. Attiláról nagyon sok olyan van, amin, hogy is mondjam, finoman kevés ruhában van.
0: Hát régen sem voltam normális, mi változott volna?
2: Tehát vannak dolgok, amik nem változnak, és ezt lesz, amit egyébként még ugyebár a Guinness Record kísérlet, amit részemre nagyon fontos, amit Balázs Attilával fogunk megpróbálni, nem is olyan sokára, valamikor július közepén. További információk a social média felületeimján.
0: Most pedig egy olyan dal érkezik, amit esténként kétszer is játszom. Akkor is, ha másfél órán zenélek, meg akkor, meg pláne, hogyha hármat, ugyanis hát ez jobban tetszik, mint bármi, ami idáig volt. Ez I'm an Angel és a Moving to the Sun Bissential mix, amely egyébként hatalmasat ment a hétvégi Dance Ice Eden, de erről hétfőn már beszéltünk. Én köszönöm mindenkinek még egyszer, hogy eljöttetek, mert úgy teltházas volt ezúttal is a buli. És akkor most jöhet a Moving to the Sun, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.

0: 100%-tiszta ságú magas BPM tartalmú Adrian Sinner a diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila mixel, itt van Hanvai PJ és én DJ Junior, és július 2-án pedig megyünk ugye Ráckevére. Három napon keresztül egyébként Rádió 1 DJ-k Rádió 1 stage-en, tehát 2-től 4-ig, az első napot a diszkosít kezdi, ott is lesznek Rádió 1 lemezlovasok, ahogy tavaly is volt előttünk, utánunk, de három órán keresztül lehet ránk számítani majd.
1: Ha esetleg bárki szeretne saját cuccaimat, ugyebár a 2026-os felvételeket, amelyet Roberto Vinivel és az AI-jal közösen csináltunk, szerkesztettünk, akkor az nyugodtan írja rám a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és már is küldök hozzájuk letöltő linket.
2: Most pedig dalpremiér itt a Rádió 1-en, én ezt így még soha nem játszottam.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágerben egy diszkosít Rádió Show, DJ Junior, Bárántól és jó magam Hamvai Pici, búcsúzunk mástére.
1: Mégpedig azzal, hogy pénteken két privát bulim lesz, szombaton meg egy harmadik, azzal kezdek, és utána érdem piknikezem, és aztán utána jön a Personal Jesus a fővárosban, az időjárástól függetlenül, úgyhogy készüljetek.
2: Én pedig szombaton még mixelek 8 és 9 között itt a Rádió Egyen, utána pedig elindulok Dunai városba, hiszen ott fogok klasszikus ibizai kedvenceket pörgetni, mert a régmúlt időkből Schulz barátomnal, akivel sokat játszottunk az ibizai szigeten, a Balári szigeten, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha a környéken vagytok. Minden DJ Junioros kim van a YouTube csatornámon, meg a Facebookon van, kövessetek, ha még nem tettétek meg ezeken a felületeken. További kellemes rádiózást, én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, július 20-án, azaz jövő héten szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel egy 5 órás exkluzív 50. születésnapi partival és szettel, ugyebár a pesti rakparton. Most szombaton Miskolc és Balaton lel, és nem elfelejteni, hogy idén még egy Guinness rekord kísérletbe is belállunk Balázs Attilával. Mindenről további részletek a social media felületeimen. Szevasztok!
1: Charles D. Veszka és Pixi közösével a Can't Get Enough-al búcsúzik már a diszkosi csapata. 9-ig még miénk az éter, holnap este 8-kor pedig jövünk újra. Szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Világbajnok zenékre számíthatok nálunk innentől a következő három órában, és elképesztő energiákra megérkezett Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regál!

0: szívesen, akkor mostanában eme dal mellett nem lehet elmenni.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a rádió egy születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ és producer.
2: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: van most már a videóklip.
1: Pontosan, és egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és 10 hosszú évet kellett várnunk arra, hogy végre itt legyen és megjelenjen hivatalosan.
1: Hát erre tényleg nagyon sokat kellett várni. Elsodorta őket az élet, a sztárság, és 10 év után úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a közös dalt. Ez nem más, mint a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: This Mine Radio Show Regál Lili a lemezjátszói mögött Gordó jön a Loco Locoval, közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

Igen, csak nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Nemrég léptek fel egyébként a fővárosban, a Budapest Parkban. Ez volt tőlük az Alive, Állok remixében a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön a Dead Dance-szel, aztán pedig a lemezjátszóknál Joe Jr.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. Hello mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét a következő egy órában is. Innentől Joel Junior diktálja az iramot. Hello JJ!
1: Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ban. Nagyon finoman, nagyon nyárian kezdünk bele. Alex Kenji és a Bambolé tökéletesen megalapozza a hangulatot. Én Joel Junior vagyok, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Tökéletes, abszolút nyár estére való dance és house zenék itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, JJ?
1: A következő dal nekem már egy jó ideje top-top-top sláger, Swedish House Mafia és a Wait So Long. Már is megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel G.

0: DJ.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni. Érkezik Leighton Giordani és az Act of God. Fú, óriási húzása van. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a

0: Bird Is Mine Radio Show Joel Junior a lemezjátszói mögött, ilyenkor csütörtökönként 11 és éjfél között mindig ő nálunk az állandó rezidens. Na JJ, mi a most?
1: Az utolsó negyed órára kanyarodunk rá, érkezik Fezzo és a Kids, pörgünk tovább itt a Bird Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, ezzel zártunk ma itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap pénteken 9-től jövünk megint, addig is jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földis Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyári szünet előtti utolsó hétvégén is, hát amire nem sokára rákonyarodunk, mert hogy elhagytuk az évfőt, úgyhogy most már péntek van, azt meg már szentem vehetjük hétvégének. Éjszaka van, és ilyenkor is sokan dolgoznak, például a már is hallható Fastboy Tesó páros, ők nem csak DJ-k, producerek és énekesek, vagy hangszereken is játszanak, és a legjobb dalokat éjszaka, az éjszakai órákban szokták szerezni a stúdióban. Őket hozom.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Sansa. Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek. Londonban, az USA-ban vagy Németországban voltak gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennük a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Metzger Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy és menő francia DJ-k a folytatásban, Necessary, Ugel és a Sony klasszikus, az itt fülszögűd, újra gondolva, a hangzás más lett, a mondani való viszont nem változott. Sonic elmesélte, hogy annak idején az volt az ihletője a dalnak, hogy nagyon szerelmes volt egy srácba, aki sikeres volt, ő pedig egy ilyen senkinek érezte magát mellette, ez a fiú nem viszonozta az érzéseit. Pedig ő tiszta szívvel szerette őt. Ez az It Feels So Good, a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Taylor Swift például és az Opelite, és hát az énekesnőről jut eszembe, ugye ő jegyzi a Toy Story 5 filmzenéjét, I Knew It, I Knew You, nosztalgikus country hangzás, és hát el vannak ragadtatva testnek.

hogy visszatért ehhez a régi hangzáshoz. Egyébként június 19-én jön majd a mozikba a film. A sztori pedig a játékok és a modern technológia, legfőképpen az okos telefonok és tabletek küzdelmére fókuszál. Woody, Buzz Lightyear és a többiek szembesülnek azzal, hogy a mai gyerekeket nehezebb lekötni a hagyományos játékokkal. Ez az alaptörténet, amivel szerintem minden szülő tud azonosulni, és Taylor Swift énekli a betétdalát. Ez most az Opel Light,

0: Megy a folytatásban pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szülinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.